szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel nappal.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ketten vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Le maradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

Poptarisznya. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsár Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hitarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

sztárok a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mert ami most jön, arra nem lehet felkészülni. Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
2: Szerda van és délután 2 óra, ami azt jelenti, hogy indul a Mixtúra, sőt, újraindul a Mixtúra. Egy kisebb szünet után újra itt vagyok, és itt vannak a 90-es évek legnagyobb slágerei, remixei, egyvelegei. Újra válogatom tehát a jobbnál jobb zenéket, főképpen a 90-es évekből, de hát azért, ahogy megszokhattuk, néha egy évtizedet felfelé és lefelé is szoktunk megidézni egy-egy nagyobb slágerrel, főleg akkor, ha van valami köze a 90-es évekhez. Lesz ez így ma is, hamarosan 2000-es zenékkel indítunk, de ahogy azt már itt megszokhattátok, és ahogy a szünet előtt is így volt, és ezután is így lesz, főképpen a 90-es évek nagy zenéi alkotják a műsor gerincét, persze úgy, ahogy nem mindig hallhatjuk őket, különböző remixek, mashupok és egyvelegek formájában. Úgyhogy vágjunk is bele, az utóbbi időben gyűjtöttem sok-sok olyan zenét, ami még nem hangzott el a műsorban,

egyáltalán, úgyhogy ezek fognak majd következni szépen sorban mindegyik adásban, meg hát azért születtek új remixek is, amelyeknek köze van a 90-es évekhez, ezt is természetesen be fogom mutatni, és azért egyvelegek is készülnek, bár sokkal kevesebb, mint régebben, de hát a jobbak megérdemlik mindenképpen, hogy helyet kapjanak a műsorban. Úgyhogy már is indítunk Will Smith-szel, ez a Switch, jó szórakozást mindenkinek!

0: Mixtúra.
1: Egy újabb sláger, egy kicsit másképp.
2: Néhány felvételt hallottunk itt a 2000-es évek elejéről a Mixtúrában, köztük Britney kisasszony 2004-es Toxic című számát is, most pedig folytatjuk két hatalmas nagy 90-es évekbeli klasszikussal. A hangzás alapján mindjárt elindul a felvétel, nem nagyon lehet megmondani, hogy itt a 90-es évekről van szó, persze azért, mert ez egy zseniális mashup, mégpedig a DJs From Mars-tól, akikről tudni kell, hogy ők aztán úgy rakják össze a régebbi zenék különböző alkotó elemeit, hogy mindig visznek bele azért valami újat is. A Snap és a Culture Beat legnagyobb slágerei egy dalban, na ez következik itt most a Mixtúrában.

0: Mixtúra Urban DJ Mix Tamással.
1: Pinket hallottuk, akit Guru Josh segített ki egy kicsit, hogy még pörgősebb legyen ez az amúgy is egyébként jó dal. Egy jó kis mashupot hallhattatok itt a Mixtúrában, ahol most a Deep Dance Megamix leghíresebb 50. részével folytatjuk. Annak is a második részével, mert ezt két lemezesre sikerült megcsinálni, úgy gondolták a srácok, DJ Deep főképpen, hogy ideje összefoglalni, hogy mi történt addig a 90-es években, és ezt egész jól megcsinálta, méltán népszerű lett ez az egyveleg, amit ugye hivatalos formájában annól nem lehetett kapni, de azt mondják, hogy pult alól akár 1 millió példány is elkelhetett belőle. Hát, nem hiába. A második része kicsit lassabban indul, lassabb dalokkal, de aztán ez is felpörög, ezt hallgatjuk meg itt most a Mixtúrában.

című számot, ugye ekkor indult Kozsóval, az Álmok Futók, illetve még a Carpe Diem is megvolt, amihez természetesen Kozsónak akkor szintén köze volt, de lesz itt Soho Party, Hip Hop Boys, akik szintén akkor indultak, és Presser Gábor egyik szerzeményét is meghallgathatjuk, ez mind egy mixben, egy mixakták mixben, jön a következő 10 percben 5 dal itt, a Mixtúrában.

0: Kultúra Urban DJ Mix Tamással.
1: A 90-es évek kedvelői és azok, akik szeretik a hosszabb verziókat, most mindenképpen füleljenek. Három olyan dal jön, amelyek nagyon népszerűek voltak a 90-es években, főleg a diszkókban sokat táncolhattunk rá, bár egyik sem az előadónak a legeslegnagyobb slágere. Captain Hollywood Projector a Love and Pain jön, Culture Beat-tel az Anything, és DJ Bobo pedig a Freedom című dalát adja elő, de mindegyik valamilyen hosszabb vagy különlegesebb remixben. Így hangzanak.

0: Mixtúra a poptarisznya.hu-n.
1: Az előbb 1994-ben látogattunk, most játogassunk akkor 1999-ben, nézzük meg, hogy a német slágerlistákon, annak is leginkább az első felében milyen dalok szerepeltek ekkor. Hát első helyen az Eiffel 65 dala tanyázott, a Blue, ezen túlságosan nem lepődünk meg, nagy valószínűséggel ez volt az év legnagyobb slágere 99-ben, de sokat játszották a rádiók Only Two Times című számát, emlékszem, én ekkor kezdtem rádió még Nyíregyházán, az akkori Sunshine Rádióban, amit akkor még nem is lehetett FM-en fogni, csak ilyen kábel hálózaton, és ott is sokat pörgött ez a Two Times című dal 99-ből, de megyünk Ibizára is a Venga Boys-szal, ő is a slágerlisták elején volt, és hát Luna Mamboleo című száma is, úgyhogy ezek jönnek itt most a Mixtúrában.

0: ami sok rádióban volt hallható, szóval ezt a sorozatot sem szakítjuk meg, hanem mostantól, szerdánként 4 órától folytatjuk, és mindig egy-egy adás lesz hallható. Úgyhogy azonnal folytatjuk most Bétót Lászlóval, mi pedig találkozunk jövő héten, szerdán. Sziasztok!
1: Ez volt a Mixtúra. Tarts velünk a jövő héten is. Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
1: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
3: És most a műsor, amire vártak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Ez itt újra a Mixakták a legjobb slágerekkel, úgy, ahogy még sohasem hallhatták őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál ezúttal is... Mai adásunkban egy olyan évbe utazunk vissza, amelyben a pop királynőjének szokásához híven újra sikerült botrányt kavarnia. Ezúttal a Like a Prayer című dalával. Az eszend egyik legnagyobb slágere a Look volt a Roxette-től. Igazi rock and roll mixet is hallhatunk a Jive Bunny-tól. És az év legfontosabb üzenetét Bob McFerrin szállította számunkra. Don't worry, be happy. Ne aggódj, légy boldog. Don't worry, be happy. Remélem a jó kedv önökre is ráragad az elkövetkezendő percekben, hiszen ahova visszatérünk, egy remek esztendő volt, 1989. Jaj, de jó. Mint ahogyan azt műsorunk címe is elárulja, a mixaktákban az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei egyvelegekben, tehát mixelve, megállás nélkül szerepelnek. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a mixek történetéről is említést tegyünk, ha a slágerek történetében felbukkan egy-egy mix. Így volt ez 1989-ben is a Jive Bunny formációval. Néhány adás ezelőtt már meséltem önöknek a Stars on 45-ról, a mixek elődjéről, ahol a dalok egybeillesztése még eléggé ötlettelen volt. Nem úgy a Jive Bunny mixekben, amelyek már igazi remek műveknek számítanak. A Jive Bunny és a Master Mixers egy angol zenei produkció volt. Régi rock'n'roll slágereket mixeltek, korunk parti sikereivel keverték össze, eredetileg csak DJ-k számára. John és Andrew Pickles, apa és fia, kezdetben lemezlovasoknak készítettek remix változatokat régi és aktuális sikerekhez, majd összeállítottak egy mixet a legnagyobb rock'n'roll slágerekből, és Glenn Miller visszatérő dallamával kötötték őket össze. Ez lett a Swing the Mood, amely számos európai országban meghódította a slágerlistákat, sőt, Amerikában is előkelő helyen végzett. Ebből az egyvelegből jön most néhány részlet és még néhány siker 1989-ből a Mixaktákban.

1989 slágereit idézzük fel mai műsorunkban, ahol természetesen az év jelentős eseményeit is számba vesszük. A mikrofonnál Bétót László. 1989 igen fontos dátum Magyarország 20. századi történelmében, hiszen a politikai rendszerváltás fontosabb eseményei ebben az esztendőben zajlottak. Január 28-án Pozsga Imre 1956-ot népfelkelésnek nevezte a rádióban, március 15-én pedig több tízezres tüntetés volt Budapesten. Megalakult az ellenzéki kerekasztal, és tárgyalásokat kezdett az MSZNP-vel, és megkezdődött a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok részleges kivonulása. A magyar-osztrák határon megkezdték a műszaki határzár bontását, és augusztusban a megnyitott határon át mintegy 300 kelet-német állampolgár menekült át Ausztriába. 1989. október 23-án Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a parlament egyik teraszáról kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot. De nem csak hazánkban mentek végbe fontos változások, hanem a keleti blokk környező országaiban is. 1989. november 9-én lebontották a vasfüggönyt, a berlini falat, amely eddig két részre osztotta a német fővárost. Romániában kivégezték Nikol Ceaușescut és feleségét. A Szovjetunió pedig kivonta csapatait Afganisztánból. Mindezen események hozzájárultak a hidegháborúnak, a világ nagyhatalmainak több évtizedes szembeállásának befejezéséhez. Na de térjünk vissza a slágerekhez, melyek közül a következő ötöt biztosan hallhatták 1989-ben.

0: és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixokták. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. ...1989 legnagyobb sikereit hallhatják itt a Mixaktákban, ahol most szokásunkhoz híven szemezgetünk kicsit az év magyar slágereiből is. A mikrofonnál Bétót László. 89-ben indult el Demjén Rózsival a fedélzetén a Szerelem varat.

0: a bikini pedig közeli helyeken járt.
1: Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőványák üregében.
0: Zoltán Erika Casanovától búcsúzott. Edda pedig már akkor megmondta, hogy...

1989 egyébként különösen kedves dátum a számomra, hiszen ebben az évben szólalt meg először az éterben a Igen, a Rádió Kalipszó volt az első interaktív rádió, és ha úgy tetszik, az első magyar nyelvű kereskedelmi adó. Az a 200 valamennyi, ami jelenleg van, nagyjából erről a rádióról vette azt a mintát, azt a példát, ahogy mindenki persze a maga módján rádiózott a továbbiakban. Akkor legjobb műsorvezetői voltak a Kalipszóban. Büszke is vagyok rá, hogy dolgozhattam együtt, mint a Kalipszó Rádió igazgató és persze műsorvezetője, Déri Jánossal, Vágó Pistával, Kudlik Julival, Antal Imrével, Albert Györgyivel, Zoránnal, Fenyő Miklóssal, Dám Lacival, Novotny Zolival, Török Lacival, Kőszegivel, és még sorolhatnám Fiala Jánossal, nehogy kihagyjam, meg persze hát néhányat úgyis csak kihagy az ember, de rájuk és magára, a rádióra én mindig szívesen emlékezem majd. Jöjjön a harmadik mix az igazi nagyslágerekből, jó néhány 1989-ből.

A pop királynőjéről már többször is szó esett itt a mix szaktákban. Na de mit tegyünk, ha nem lehet csak úgy elmenni a tény mellett, hogy Madonna már csak nem 30 éve folyamatosan szórakoztat bennünket. Fülbemászó, jól táncolható slágereket gyárt, és sokszor megbotránkoztat mindenkit. 1989-ben mindkettőből jutott a közönségnek. 88-ban egy éve zenei szünetet tartott, jól kipihenve magát, elkészítette 89-ben a Like a Prayer című albumát, amelyről az azonos című szerzeménye rögtön a listák élére ugrott. Az album szövege szokatlanul bensőségesen sikeredett, ami Madonna magánéletét, családjához és az egyházhoz való viszonyát illeti. A botrány nem emiatt, hanem a dalhoz készült videóklip miatt pattant ki. A klip története szerint Madonna végignéz, amint egy fiatal nőt meggyilkolnak a tévedésből, a hölgy segítségre siető fekete fiút pedig őrizetbe veszik a rendőrök. Madonna az igazi tettesek elől a templomba menekül, ahol megcsókol egy fekete szent embert, és tanúvallomásával kiszabadítja az ártatlan férfit. Mindeközben több képen is egy mezőn táncol, méghozzá lángoló keresztek előtt, ami miatt a Vatikán igencsak felháborodott, és turnéja szponzora, egy igen neves amerikai üdítőgyártó cég rögtön visszalépett és elhatárolódott a művésznőtől. A nézők felháborodása az éjszakai sávba száműzta klippet a zenecsatornákon, de a dal sikerét nem állította meg. Madonna negyedik albumából 13 milliót adtak el világszerte, és a Rolling Stone magazin minden idők legjobb 500 dala közé sorolta a Like a Prayer-t, amit most 1989-es kortársával együtt hallgathatunk meg itt a Mix Szaktákban.

0: Mai időutazásunk 1989-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszont hallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mixokták. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Mixokták. Nincs megállás.
1: Kellemes napot mindenkinek! Ez itt újra a Mixakták a legjobb slágerekkel, úgy, ahogy még sohasem hallhatták őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál ezúttal is... Mai adásunkban egy olyan évbe utazunk vissza, amelyben a pop királynőjének szokásához híven újra sikerült botrányt kavarnia. Ezúttal a Like a Prayer című dalával. Az eszendő egyik legnagyobb slágere a Look volt a Roxette-től. Igazi rock and roll mixet is hallhatunk a Jive Bunny-tól. És az év legfontosabb üzenetét Bob McFerrin szállította számunkra. Don't worry, be happy. Ne aggódj, légy boldog. Don't worry, be happy. Remélem a jó kedv önökre is ráragad az elkövetkezendő percekben, hiszen ahova visszatérünk, egy remek esztendő volt 1989. Jaj, de jó. Mint ahogyan azt műsorunk címe is elárulja, a mixaktákban az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei egyvelegekben, tehát mixelve, megállás nélkül szerepelnek. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a mixek történetéről is említést tegyünk, ha a slágerek történetében felbukkan egy-egy mix. Így volt ez 1989-ben is a Jive Bunny formációval. Néhány adás ezelőtt már meséltem önöknek a Stars on 45-ről, a mixek elődjéről, ahol a dalok egybeillesztése még eléggé ötlettelen volt. Nem úgy a Jive Bunny mixekben, amelyek már igazi remek műveknek számítanak. A Jive Bunny és a Master Mixers egy angol zenei produkció volt. Régi rock'n'roll slágereket mixeltek, korunk parti sikereivel keverték össze, eredetileg csak DJ-k számára. John és Andrew Pickles, apa és fia, kezdetben lemezlovasoknak készítettek remix változatokat régi és aktuális sikerekhez, majd összeállítottak egy mixet a legnagyobb rock'n'roll slágerekből, és Glenn Miller visszatérő dallamával kötötték őket össze. Ez lett a Swing the Mood, amely számos európai országban meghódította a slágerlistákat, sőt, Amerikában is előkelő helyen végzett. Ebből az egyvelegből jön most néhány részlet és még néhány siker 1989-ből a Mixaktákban.

1989 lágereit idézzük fel mai műsorunkban, ahol természetesen az év jelentős eseményeit is számba vesszük. A mikrofonnál Bétót László. 1989 igen fontos dátum Magyarország 20. századi történelmében, hiszen a politikai rendszerváltás pontosabb eseményei ebben az esztendőben zajlottak. Január 28-án Pozsga Imre 1956-ot népfelkelésnek nevezte a rádióban, március 15-én pedig több tízezres tüntetés volt Budapesten. Megalakult az ellenzéki kerekasztal, és tárgyalásokat kezdett az MSZMP-vel, és megkezdődött a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok részleges kivonulása. A magyar-osztrák határon megkezdték a műszaki határzár bontását, és augusztusban a megnyitott határon át mintegy 300 kelet-német állampolgár menekült át Ausztriába. 1989. október 23-án Szűrös Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a parlament egyik teraszáról kikiáltotta a harmadik magyar köztársaságot. De nem csak hazánkban mentek végbe fontos változások, hanem a keleti blokk környező országaiban is. 1989. november 9-én lebontották a vasfüggönyt, a berlini falat, amely eddig két részre osztotta a német fővárost. Romániában kivégezték Nikol Ceausescut és feleségét. Szovjetunió pedig kivonta csapatait Afganisztánból. Mindezen események hozzájárultak a hidegháborúnak, a világ nagyhatalmainak több évtizedes szembeállásának befejezéséhez. Na de térjünk vissza a slágerekhez, melyek közül a következő ötöt biztosan hallhatták 1989-ben.

0: Két név és rengeteg klasszikus megállás nélkül. Mixogták Bitót László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldöntetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu . 1989 legnagyobb sikereit hallhatják itt a Mixaktákban, ahol most szokásunkhoz híven szemezgetünk kicsit az év magyar slágereiből is. A mikrofonnál Bitót László. 89-ben indult el Demjén Rózsival a fedélzetén a Szerelem maradt.

0: a bikini pedig közeli helyeken járt.
1: Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőványák üregében.
0: Zoltán Erika Casanovától búcsúzott. Az Edda pedig már akkor megmondta, hogy
2: mi vagyunk a lop, mi vagyunk az élet, csak kérhettek bármit, csak kérhettek szépen. Mi vagyunk a lop, mi vagyunk az élet, csak kérhettek bármit, csak kérhettek szépen.
0: 1989 egyébként különösen kedves dátum a számomra, hiszen ebben az évben szólalt meg először az éterben a Igen, a Rádió Kalipszó volt az első interaktív rádió, és ahogy tetszik, az első magyar nyelvű kereskedelmi adó. Az a 200 valamennyi, ami jelenleg van nagyjából erről a rádióról, vette azt a mintát, azt a példát, ahogy mindenki persze a maga módján rádiózott a továbbiakban. Akkor legjobb műsorvezetői voltak a Kalipszóban. Büszke is vagyok rá, hogy dolgozhattam együtt, mint a Kalipszó Rádió igazgató és persze műsorvezetője, Déri Jánossal, Vágó Pistával, Kudlik Julival, Antal Imrével, Albert Györgyivel, Zoránnal, Fenyő Miklóssal, Dám Lacival, Novotny Zolival, Török Lacival, Kőszegével, és még sorolhatnám Fiala Jánossal, nehogy kihagyjam, meg persze hát néhányat úgyis csak kihagy az ember, de rájuk és magára, a rádióra én mindig szívesen emlékezem majd. Jöjjön a harmadik mix, az igazi nagyslágerekből jó néhány 1989-ből.

A pop királynőjéről már többször is szó esett itt a mixaktákban. Na de mit tegyünk, ha nem lehet csak úgy elmenni a tény mellett, hogy Madonna már csaknem 30 éve folyamatosan szórakoztat bennünket. Fülbemászó, jól táncolható slágereket gyárt, és sokszor megbotránkoztat mindenkit. 1989-ben mindkettőből jutott a közönségnek. 88-ban egy éve zenei szünetet tartott, jól kipihenve magát, elkészítette 89-ben a Like a Prayer című albumát, amelyről az Azonos című szerzeménye rögtön a listák élére ugrott. Az album szövege szokatlanul bensőségesen sikeredett, ami Madonna magánéletét, családjához és az egyházhoz való viszonyát illeti. A botrány nem emiatt, hanem a dalhoz készült videóklip miatt pattant ki. A klip története szerint Madonna végignéz, amint egy fiatal nőt meggyilkolnak a tévedésből, a hölgy segítségére siető fekete fiút pedig őrizetbe veszik a rendőrök. Madonna az igazi tettesek elől a templomba menekül, ahol megcsókol egy fekete szent embert, és tanúvallomásával kiszabadítja az ártatlan férfit. Mindeközben több képen is egy mezőn táncol, méghozzá lángoló keresztek előtt, ami miatt a Vatikán igencsak felháborodott, és turnéja szponzora, egy igen neves amerikai üdítőgyártó cég rögtön visszalépett és elhatárolódott a művésznőtől. A nézők felháborodása az éjszakai sávba száműzte a klippet a zenecsatornákon, de a dal sikerét nem állította meg. Madonna negyedik albumából 13 milliót adtak el világszerte, és a Rolling Stone magazin minden idők legjobb 500 dala közé sorolta a Like a Prayer-t, amit most 1989-es kortársával együtt hallgathatunk meg itt a Mixaktákban.

0: Mai időutazásunk 1989-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixották vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, itt ülök ismét Istvánnal, most megint csak kettesben. Szia István!
3: Hello, sziasztok!
2: Jó ugye estét. Múlt heti vendégünk Szemán Zoltán volt, aki karriercoachként dolgozik, és arról beszélt, hogy ugye mik a modern álláskeresésben a trendek, meg hát, hogy mi mindent kell ahhoz megtanulnunk, hogy jó álláskeresők legyünk. Karrierváltásnál is ugye nagyon sok dologról szó volt a tanulásról, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a mai adásunkat a tanulásnak szenteljük. Ugye úgyis most kezdődött az iskola.
3: Már nem emlékszem rá, de igen.
2: Te vártad egyébként, amikor ennyi idős voltál, ilyen 14-től 18-ig vagy
3: az által? Az év elejét sose vártam. Nem? Mondjuk az első egy hétben még ez a szenvedés, amikor nem kapsz meg órarendet, csak össze-vissza vannak az órák, hirtelen egyszer csak kiderül, hogy neked 8 órád lesz, vagy 9, és nem, ezeket nem vártam. Bár amúgy szerencsém volt, mert legrosszabb esetben is általában ilyen 6-7 óránk volt, és volt olyan hét, amikor 4 óránk is volt egy nap. Úgyhogy én boldog gyerek voltam.
2: Én amúgy szerettem, én vártam az iskolát, imádtam a szépen becsomagolt könyveket, az élesre hegyezett ceruzákat, szépen beraktam a toltartómba, úgy készültem, és már úgy zavarta az augusztusnak az utolsó heteiben azt, hogy nem voltak meg a keretek, hogy mit csinálok, hanem úgy folyt az idő, még az edzések se indultak el. Szóval, ugye most már itt Magyarországon, meg mindenhol egy hónapja folyik az oktatás, de ma nem a közoktatásról fogunk beszélni természetesen. Bár egyébként nyilván lesz majd közel hozzá, hanem a tanulásról magáról, mert hogy ugye sokan azt gondolják, hogy hát elvégeztem az iskoláimat, most mindegy melyik szinten, de valahol abba hagytam, és utána soha többé nem kell tanulni. Ugye egy időben ez volt a mondás, hogy megtanulsz egy szakmát, azt elmész dolgozni, onnan mész vélhetőleg nyugdíjba, vagy max. Egy-két helyet változtatsz.
3: De... Hát meg ugye ott vannak a diákok is, akiknél

0: inkább megvan ez a fajta gondolat, meg gondolkodás, hogy oké, bejárok melegedni az iskolába, vagy ott vagyok, aztán vannak ugye a kicsit szorgosabb, szorgalmasabbak, akik szeretnek tanulni, és többet oda teszik magukat meg jobban, vannak, akik beviszik a tankönyvet, van, aki meg nem viszi be, van, aki bent is hagyja, ugye attól függ, milyen iskolák vannak nálunk, mindig vinni kellett, mert ott nem volt lehetőség bent hagyni semmit. De ha elsőre így eszembe jutna az iskola, vagy bárki is szerintem így rá gondol arra, hogy tanulás, akkor az jut eszébe, hogy dolgozat, felelés, vizsga, állandó ilyen izgalom, hogyha attól függ, melyik tanár az egyik, úgyse fog sose kérni semmit, még a házi feladatot sem, majd valahogy megoldjuk, vagy az, hogy bakker úristen, most tuti biztos, hogy most fognak megszivatni minket ilyen röbb dolgozatokkal.
1: Szóval azt mondod, hogy ez a tanuláshoz van, akinek inkább a stressz kötődik, meg a kellemetlenkedések, meg a szorongani valók, és hát elenyésző százalék a hallgatóknak meg kifejezetten szeretett tanulni.
0: Hát igen, ez talán
1: a perverzek olyan... Még elolvasták a kötelezőket, sőt, még jelentkeztek, amikor kérdezték őket, szóval igen, nem voltunk ebben.
0: Kicsit olyan, mint a hónap elején, amikor mindjárt jön a fizetés, és akkor várja az ember, hogy a hónap végén, hogy úristen, még egy számlát kapok, akkor mi lesz, és a vizsgák is talán ilyenek, de nyilván, hogyha ha belegondolunk, mindenki szereti letudni. Én mondjuk pont olyan voltam, hála Istennek, hogy nem nagyon kellett otthon túl extrán tanulnom, hanem ha jól figyeltem az órán, vagy jól csináltam meg a jegyzetet, akkor azzal én teljesen rendben voltam. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy 10 évre megragadt az a memória, mert ugye inkább akkor a rövid távú memóriámat erősítettem, úgyhogy amikor majd érettségizni kellett, ott már kicsit vakaroztam, hogy újra emlékeztessem, felevelenítsem a tudást, de az évek során az nyilván így hasznos és jó volt. Nem gondolom, hogy annyival jobban megerőltetném magamat, hogyha most ugyanúgy ezzel a tudásommal visszamennék az iskolapadba, és nem kezdenék el ugyanígy folyamatosan csak tankönyveket olvasni.
1: Igen, egyébként azon gondolkodtam, amíg hallgattalak, mert én is egy kicsit az a típusú diák voltam, aki nagyon sokáig eléldegéltem abból, hogy én szerettem tanulni, meg jó tanuló voltam, bevallhatom szégyen szemre, de az a diák voltam, aki...
0: Erre büszkének kell lenni.
1: Hát már aki, tudod, van, aki lesz ciki, meg lehet, hogy hallgatja egy-két osztálytársam, és akkor ne dobálják itt majd rám a követ az osztálytárkozón, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy én is az a diák voltam, hogy figyeltem, és ráadásul én emlékszem még egész korán a gimnázium elejétől elkezdtem ilyen sajátságos jegyzeteket csinálni, tehát hogy nem folyószöveget írt, hanem nekem az segített, hogyha valahogy így vizuálisan ábrázoltam, főleg a történelem magyar, nyilván ott...
0: Az óra közben megrajzoltad a honfoglalást?
1: Igen, de tényleg, szóval így volt olyan, hogy tudod, így csináltam ilyen kis köröket, akkor abban belerajzoltam, hogy nem tudom én, a törökök, most mondok egy tök hülyeséget, de érted, biztos, mire gondolok, tehát hogy próbáltam egyből valami vizuálisan ábrázolni azt, amit hallottam, mert folyószövegben tök fölöslegesnek éreztem leírni, mert az ott volt a könyvben. Mellé jegyzeteltem, amit a tanár úr még úgy hozzámondogatott, és nekem ez azért segített, mert körülbelül ezzel az ábrával elég gyorsan vissza is tudtam hívni, hogy mi volt az órán. Szóval ritkán tanultam otthon, mert ugye hazamentem, egyből rohantam edzésre, szóval sok időm nem volt rá.
0: Jaj, hasonlóan voltam én is. Mondjuk ezt szerintem annyira sokáig csináltam, hogy ez a tipikusan így hazaértem, leraktam a táskámat, hogyha véletlen volt valami ennivaló, megettem a kis levesemet, másodikat, fölvettem a másik táskámat, és elindultam edzésre. Úgyhogy ezt 10 évig játszottam, úgyhogy nagyon nem annyira mozgatott meg.
1: Igen, az érdekel, még sok embert láttam, hogy valamit hallgatott a tanulás közben, hogy te tudtál úgy tanulni, hogy közben valami van a fejeden, zene, vagy valami, vagy több felé figyeltál. De most komoly. De tudtál koncentrálni, vagy pedig te az voltál, aki folyamatosan ment a zene mondjuk a fejedbe?
0: Teljesen vegyes igazából. Szerintem ez a mai napig így megmaradt. Bár azt vettem észre, hogy valahogy, mint hogyha mostanában történt valami, lehet, hogy fejbe vágta, csak nem tudok róla, hogy kopik a memóriám, de még a mai napig is tudok úgy kb. Dolgozni, úgyhogy közben mit tudom, én hallgatok valamit, és hogyha valaki közben néz egy sorozatot, és nem érti a saját nézések közben, hogy mi van a sorozatban, akkor így szólok, hogy amúgy az történt, hogy és tök egy harmadik dolog, amire nem is figyelek oda. Van ez az időszak is, aztán meg van az is, amikor így elfelejtem, hogy délután mit csináltam délelőtt. Éppen milyen állapotban vagyok.
1: Jó, egyébként azért is kérdezem, mert hogy ma ugye inkább a felnőtt tanulásról fogunk beszélni, de nyilván nem lehet azt anélkül megtárgyalni, vagy beszélgetni róla, hogy ne emlékezzünk arra vissza, hogy diákkorunkban mi vált be. Én először akkor szembesültem azzal, hogy lehet, hogy valamit mennyiségileg nem fogok tudni megtanulni, amikor az egyetemen ilyen szociálpolitika, szociális munkás szakon végeztem, és az első évben, az első két évben a szociológusokkal együtt tanultunk, ami azt jelenti, hogy fel kellett menni akkor a Széchenyi könyvtárba, mert akkor ugye még nem volt internet, meg nem lehetett még egy csomó jegyzetet megkapni, hiszen ez egy fiatal szakma volt, és akkor úgy odaadtam a listát a könyvtáros hölgynek, hogy akkor nekem ezeket kell elolvasnom, és kihozott egy ilyen kis kocsin egy olyan könyveket, hogy így és akkor,
0: lexikonok inkább?
1: Hát igen, ilyen nagyon vastag, akkor beleolvastam, láttam, hogy volt benne olyan mondat, ami egy oldalon keresztül tartott, és akkor ott elfogott egy páni félelem, hogy én valószínűleg ezt, na most van az igazság pillanata, hogy nem most fog kiderülni, hogy tényleg nem, lehet, hogy nem is fogok tudni tanulni.
0: Na, úgy érdekes, én még általános iskolába szerettem, bejártam a könyvtárba, és onnan még vittem is haza könyvet, vagy ott így voltam. Középiskolában ott, meg kell mondom, nem is emlékszem, hogy volt-e ott könyvtár, vagy hogyan, biztos vagyok benne, hogy volt, de hogy oda én nem nagyon sűrűn látogattam be. És az egyetemen meg már ott ilyen elérhetőségünk volt, egy online könyvtár kb, és ugye nem kibéreltünk könyveket, hanem csak fogtam rá, kattintottam, és egy felhasználó nével ott bejelentkezve tudtam olvasni a könyvből, kvázi ez így egy kicsit egyszerűsítette a helyzetet. Hát visszatérve arra, amit mondtál, hogy te rajzolgattál, nekem is voltak ilyen hasonló szokásaim, többféle dolgot is így kifejlesztgettem pont ugye emiatt. Az egyik ilyen kedvencem az volt, hogy a történelemből volt egy nagyon-nagyon jó töri tanárom még középiskolában, és őt imádtam, ahogy ő tanított. Ő mesélt, tehát nem a történelemkönyvből felolvasott vagy valami, hanem tényleg ilyen sztoriként mesélt el az egészet, és közben ahogy írt is a táblára, meg ahogy mondta a dolgokat, kvázi azt úgy föl tudtam én is így úgy jegyezni, hogy egy sztoriként tudtam megtanulni. És ott végül is, már általános iskolában is volt ilyen hasonló elképzelésem, hogy én nem szóról szóra tanultam, és sose tudtam. Én abban mindig is rossz voltam, tehát ügyvédnek valószínűleg nem lennék annyira jó, hogyha ott, bár jó, nyilván mondjuk tudjuk, hogy ott sem mindig szóról-szóra kell megtanulni mindent, meg felhasználni, de nekem sokkal jobban tetszett ez a sztorizós rész, és volt egy időszak, amikor csináltam a füzetembe ilyen fél lapot, tehát így elfeleztem a közepén, és akkor az egyiknél írtam a valódi tartalmat, amit a tanárok mondtak, és a másik felére meg elkezdtem így a saját gondolataimmal még oda kommentelni. És volt, amikor ezt utólag csináltam meg, és utána ezt használtam a munkám során is sokkal-sokkal később, és nagyon-nagyon sokat segített visszaemlékezni dolgokra, mert nem azt a tudást kellett kvázi visszaemlékeznem, ami nem volt sose az enyém, meg újdonság volt, hanem egy olyan dologra emlékeztem vissza, amit ugye én a saját gondolataimmal után oda még hozzáírtam, hozzáegyeztem.
1: Hát főleg, hogy ugye még nem csak a könyvet kellett sosem megtanulni csak pusztán, meg annak az ilyen különféle lábjegyzeteit, hanem nyilván a tanárok arra is kíváncsiak, hogy mennyire figyeltünk az órán, ez gondolom most is így van, és akkor amiket ők elmondtak, annak a inkább az alkalmazott, vagy az összefoglalója, vagy a megértése az, ami a kérdés, tehát az, amit ott csináltál, hogy mellette egyből reflektáltál arra, amit ott szárazon elmondtak, vagy tényszerűen elmondtak, az egy nagyon okos, meg egy tök modern hozzáállás ahhoz.
0: Én szerettem színesen csinálni, tehát mit tudom, én az évszámokat mondjuk zölddel írtam, hogyha valami nagyon extrém fontos volt, akkor pirossal, de hogy így én is próbáltam használni a színeket, mert az olyan volt nekem, mint egy ilyen kiemelő, hogy amikor csak így rá kellett, végig kellett futni, hát a mai napig is amúgy, hogyha belegondolsz, akár mint egy weboldaltól kezdve bármire, ha ránézel, és valami ki van emelve nagy címszóval, vagy valami vastagon van, akkor azokat hamarabb észreveszed, és akkor én szerettem így 3-4-5 szavanként összegyűjteni a kis gondolatokat, és akkor azokat úgy átírni.
1: Hát igen, és ugye a gimnázium vége felé, hogyha valaki választott, legalábbis amikor én voltam gimnazista, ugye ezt már többször megénekeltük, hogy közöttünk azért van egy jó pár év különbség. Kedves vagy. Tehát egy 88-ban érettségiztem, tehát ott már, hogyha valaki bejelölte, hogy mondjuk tanárszak, akkor az ugye 5 év, amíg az le nem futott, azt nem lehetett jönni-menni, vagy nagyon ritkán, vagy szinte nem.
0: Nem volt, hogy előbb fejezted be?
1: Hát vagy előbb, vagy soká. Uh-huh. De hogy alapvetően, hogyha az ember állt egy ilyen útvonalra, hogy akkor én jelentkeznek, nem tudom, magyar-orosz szakra, vagy jelentkezem közgazdásznak, vagy bármikor azon csörömpölt végig minimum addig, amíg el nem végezte. Tehát most már ugye ez a 3+2 év, meg lehet menni jobbra-balra, meg össze lehet válogatni, hogy mi érdekel, ez szerintem sokkal inkább megfelel a modern kor követelményeinek, de akkor valóban az volt, hogy az ember megtanult valamit, fölvették, vagy nem vették föl, jó eset fölvették, és akkor azt ott végig tanulta, ott elhelyezkedett, és ott dolgozott, amíg nem tudom, nyugdíjban nem ment, vagy egyszer-kétszer esetleg mondjuk váltott munkahelyet.
0: Na, ez csak azért megmondom, csődbe ment az a hát állami cég.
1: Például, vagy elköltöztek valahova. Igen. És ugye amikor én érettségiztem, meg utána, ott pont akkor történt ugye a rendszerváltás, tehát ott már nem volt ilyen egyértelmű, hogy ha én X szakon elkezdem, akkor azt a munkát fogom életem végéig csinálni. Ráadásul ugye az akkori orosz tanárokat, akik már akkor a pályán voltak, rapid gyorsasággal elkezdték ugye átképezni, tehát hogy ott sok ember megélte azt, hogy hirtelen az akkori tudására nem volt szükség, újat kellett már akkor is tanulnia, és én emlékszem, hogy ez milyen baromira nehéz volt, és így utólag, hogy örültem neki, hogy az orosz szakra nem vettek fel, mert akkor egyből átképeztek volna angol szakra. Szóval az a lényeg, és akkor ezzel itt ezt az első kis bevezető blokkot így elkezdjük lezárni, hogy régebben inkább egy ilyen egyenes vonal egyenletes mozgást végeztünk, hogy amit elkezdtünk tanulni, oda helyezkedtünk el nagyjából, és mostanában ezért ez már nem így van, hanem inkább arra biztatják általában a fiatalokat, vagy általában az embereket, hogy oké, menjen tanuljon valamit, de ahogy elkezd valamit tanulni, igyekezzen azt valamilyen szempontból a gyakorlatban kipróbálni, menjen el dolgozni, önkéntesnek, vagy fizetett munkának, vagy diákmunka, tök mindegy, de hogy kezdje el megnézni, hogy az, amit ő amúgy tanul, az amúgy neki hogy esik, tényleg ez megfelelő-e az ő számára, aztán ne 5 év múlva derüljön ki nulla gyakorlat mellett, hogy amúgy ő nem is ezt akarja csinálni. Aztán tanuljon még, aztán dolgozzon, aztán tanuljon még, szóval ez egy ilyen szendvics technika, hogy tanulás-dolgozás, és hogy ez itt tart az életünk végéig.
0: Hát szerencsére én nem így éltem meg azt az időszakot. Én mondjuk abból a szempontból nevezzük úgy szerencsés, vagy mázlis voltam, hogy amikor mentem a középiskolába, ott is egy barátom miatt még az általános iskolából együtt jártunk felvételizni ilyen előkészítőre oda, és mondták, hogy ha valakinek nagyon jól sikerül ez az előkészítő dolgozata, akkor nem kell felvételezni, és akkor én így kerültem oda a középiskolába, hova jártam. Az egyetemnél is volt szerencsénk egy ilyen programon keresztül oda bekerülni, tehát hogy ott is így viszonylag könnyebb volt. Viszont amikor már ott voltam, utána nem kellett annyira bizonygatni, ott jól teljesítettem, de azt tudom, hogy például amikor volt ez a központi felmérő, amit kellett csinálni még úgy nagyon a korai időszakban, hát azért ott megkarcoltam a padot is, meg a könnyeimet is, hogy mennyire gyengén sikerült. Tehát voltak olyan vizsgahelyzetek, amiben én ott sosem voltam erős, meg az valahogy úgy nem úgy sikerült, és volt, ahol meg röhögve vittem végig az egész folyamatot. Na, szerintem nagyon személyiség, meg adottság függő is, meg hogy nyilván ki hogy készül. Azt például tudom, hogy a általános iskolában sokkal többet, meg máshogyan szerettem tanulni, ott valahogy jobban bennem volt ez a flow, ott jobban készültem, valahogy a középiskolában ott kevésbé lehet, hogy vagy nem voltak annyira számonkérők, vagy én máshogy éltem meg ezt a dolgot, viszont ott is nagyon sokat tanultunk, meg nagyon sokat köszönhettem az ottani tanároknak is, tehát szerintem egy nagyon jó kis támogató közeg volt a mi iskolánkban, úgyhogy pont a napokban, amikor még a születésnapomon írt az egyik tanárom nekem így privátban üzenetet a LinkedIn-en, és írtam neki vissza, hogy nagyon hálás voltam neki azért, hogy ott a projektmenedzsment szemléletemet, hogy ő hogyan fejlesztette, és azt a mai napig a munkám során is tudom használni, és pont így tegnap vagy ma válaszolt rá, hogy nagyon meghatotta az üzenetem, és hogy köszöni szépen, nem gondolta volna. Úgyhogy vannak ilyen jó élmények is.
1: Na, hát akkor erre is biztatjuk a hallgatókat, hogyha valakinek volt olyan tanára, akinek sokat köszönhet, és még elfelejtette megköszönni, vagy kapcsolatba lépni vele, akkor ezt a zenélés alatt megteheti, és ugye a tanulás...
0: Nem sávváltás közben.
1: És ugye a tanulás az ugye fiatalon tart minket örökké, úgyhogy akkor ezzel kapcsolatban egy kicsit zenélünk, és utána jövünk vissza.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ismét itt vagyunk Istvánnal, és a tanulásról szól a mai műsorunk. És az előző körben egy kicsit megosztottuk a régmúlt szép emlékeinket, vagy kevésbé szépeket, attól függ, kinek mi volt. Én nagyon szerettem iskolába járni egy darabig, és arról kezdtünk beszélgetni itt a szünetben, és ez a következő kérdéskör, hogy vajon hogyan cserélődnek majd le mindazok a tudások, meg készségek, amiket így magunkra szedtünk, és van egy ilyen előrejelzés a Világgazdasági Fórumnak, hogy kb. 2030-ra a jelenlegi képességek, készségek 40-50% az le fog teljesen cserélődni, egyszerűen annyira elavulnak majd. Kíváncsi vagyok, hogy itt mondjuk például mire gondoljunk. Én most arra gondolok, hogy amikor az ember az iskolában egy lexikális tudást tanul, és az a képesség, hogy te végteleníteni kezded a memóriádat, vagy ez a rövid távon megjegyző és felidéző memória, ami ugye arra szolgál, hogy holnap után évszámdolgozatot írunk, és akkor be kell tolni a fejedbe, nem tudom, 50 évszámot, aztán gyorsan azt hétfő reggel 9-től 10-ig még tudjuk, néhány megmarad, hogy vajon ez lesz-e még az elvárt egy olyan korban, amikor már teljesen más módon tanulunk, és máshogyan hívjuk vissza az információt.
2: Ez egy nagyon érdekes gondolat, meg szerintem ezt így sokáig lehetne vesézni, hogy vajon mi lesz a jó, meg hogyan lehet jó tanulni. Nyilván, hogyha az oktatási rendszereket nézzük, akkor ott nagyon nem változott sok minden. Mondjuk azt hallottam, hogy ilyen kínai iskolákban talán, nem is tudom, ott például már ilyen fiatalabb korban is bevezették ezt, hogy az AI-jal hogyan lehet fejlődni, tanulni, hogyan lehet felhasználni az oktatásban, akár a napi, vagy akár a munkavégzés során. Úgyhogy ott kicsit ebből a szempontból már más az elv meg a gondolkodásmód, de nyilván ott egy kicsit, mivel máshogyan is működik az oktatási rendszer, mert minden ezért rugalmasabb vagy gyorsabban átviszik ezeket a fajta változásokat, éppenséggel hol miként történik. Nekem, ami még így nagyon fölcsigázta régen a fantáziámat, az, hogy amikor vége volt ugye mondjuk az általános iskolának, és akkor na, akkor jön egy kis pihenés, és utána középiskola, érettségi, és akkor utána lehet vagy dolgozó, vagy bármit csinálsz. Valahogy mindig az emberben benne volt ez a jaj, de jó, vége van, nem kell tovább tanulni, és hiába pedig mindenki tudja, hogy nem áll meg az élet, meg ugye nem áll meg a tanulása, hiszen az egész életünk egy tanulás, mert amikor felnőttek leszünk, akkor kvázi ugyanúgy tanulni fogunk folyamatosan, csak megváltozik a logika mögötte.
1: Igen, erre például szerintem nagyon jó példa a nyelvtanulás, tehát az ember ugye megtanul egy nyelvet jó eset középiskolában bizonyos szintig, megcsinálja jól az érettségit, mondjuk tegyük fel angol nyelvből, és hogyha nem használja tovább valamilyen formában, nekem ebből volt egyébként tapasztalatom, hogy nekem nagyon jól ment az angol, nyilván az orosz igen, de azt abszolút nem is használtam, de az angol nyelv is teljesen jól ment, és kihagytam körülbelül 3-4 évet, amikor egyáltalán nem használtam, és elhelyezkedtem ugye egy amerikaiak által vezetett civil szervezetnél, ahol ugye non-stop angolul beszéltünk, mert ugye nem értettek a főnökeink magyarul, és hogy ez alatt a pár év alatt, ami nem nyúltam hozzá egyáltalán a nyelvhez, szinte azt kell mondjam, hogy a nyelvtan egy része is, de hogy a szókincs az ment a levesbe, pedig milyen jó lett volna, hogyha akkor nem azon, hogy jó, leérettségiztem, jaj, de jó, hanem hogy így tovább tanulom, mert hogy nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá. Ilyesmikre gondolsz, hogy így nem leállni vele?
2: Nem is, inkább arra gondolok, hogy az a fajta szokványos tanulás, hogy például lesz egy dolgozat, vagy valamilyen vizsgahelyzet, szituáció, azt már máshogy éljük meg felnőttként. Tehát ott felnőttként mondjuk elmegyünk egy új munkahelyre, és akkor ott is azt úgy hívjuk szinte, hogy betanulunk. Na most ott is tanulni fogunk. Vagy egy új feladatkört kapunk, akkor ott is utána olvasunk, megnézzük, tanulunk. Vagy szeretnék indítani egy vállalkozást, akkor ott kell valamit tanulnom, de teljesen máshogy élem meg más a érzése, a logikája, meg az egész hozzáállás is. Tehát amikor iskolába mész, és tantárgyaid vannak, akkor az egy kötelességnek éled meg, és valószínűleg tartom, úgy is élheti meg nagyon sok ember, köztük szerintem én is így éltem meg, hogy nyilván, ha bemegyek a boltba, és most egy József Attila verset elmondanék, nem biztos, hogy adnak érte kenyeret, de hogyha valamilyen más értékteremtő dolgot csinálok, akkor abból lehet, hogy utána lesz kenyerem. De ettől függetlenül, hogy az alapvető műveltség az hasznos és fontos, csak például a kötelező olvasmányoknál is azokat annyira nem szerettem, volt egy-kettő, amit is szívesen olvastam, vagy szerettem, de a mai napig is azt élem meg, hogy ha ilyen üzleties könyveket kellett, és azért mondom üzleti es, mert bármi, ami az ilyen önfejlesztése vagy üzleti dolgokkal kapcsolatos, azokat mindig szívesen olvastam fiatalon is. Egyszer volt egy nagyon vicces ilyen történetem, amikor otthon fönn voltam a szobámban, és valamiért azt mondtam, hogy most hangosan olvasok könyvet, és másnap megkérdezte apukám, hogy mi imádkoztam, vagy mit csináltam, ilyen mormogtam, és mondom, nem csak olvastam egy könyvet hangosan.
1: Én például arra gondolok ennek mentén, hogy ugye, ahogy mondtad, hogy tantárgyak vannak, és hogy engem például az mindig nagyon zavart már diákként is, hogy mondjuk nem láttam az összefüggéseket az irodalom, a történelem, vagy mi tanultunk művészettörténetet is, és egyszerűen nem állt össze fejemben, hogy melyik korban kikéltek, mik történtek, hol tartott akkor a festészet, stb. Egészen addig, amíg egy antikváriumban rá ne bukkantam a Zseb-enciklopédia nevű örökbecsű könyvre, ami a mai napig ott van, és kvázi bibliámként szolgál, mert az nagyon jól összehozta a különböző évszámokat azokkal az eseményekkel, amik zajlottak a világban és Magyarországon a különböző területeken. Uh-huh. Tehát nekem azzal adott egy olyan átfogó képet, és nekem erre mindig szükségem volt, hogy én struktúrában lássak dolgokat, és például ez az, ami a munkahelyen viszont nagyon fontos, amit az iskolában talán kevésbé, vagy ott ugye tantárgyanként, tehát ott külön-külön kell koncentrálnod a munkahelyen, a munkavilágában pedig alkalmaznod kell és integrálnod kell különböző tudásokat, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy érted. Tehát mondjuk összeül egy team, ott van egy IT-s, egy HR-es, egy mérnök, egy bárki más, egy projektmenedzser.
2: Mondjuk ez egy jó kis kavartársaság, hogy hát ott mindenki nagyon megértje a másikat.
1: Igen, és akkor ott ugye valami gyorsan meg kell értened, hogyha elkezd valaki beszélni a saját területéről, és mondjuk te vagy a projektmenedzser, mondjuk mindenkit össze kell fogjál, akkor mindenhez kell egy kicsit értened, de inkább az a lényeg, hogy tud szintetizálni azt, hogy az emberek körülötted mit mondtak. Na most ez az a képesség, az alkalmazkodó képesség, az ilyen harmonizálni tudás, vagy szintetizáló képesség, amire baromira nagy szükség lesz hát a jövő munkahelyein.
2: Még talán, ami mondtál, ott ragadott meg, hogy nagyon sokszor, hogy tanítottak különböző tantárgyakat, én azt egy picit most így visszagondolva azt mondom, hogy bárcsak lehetne jobban összehangolni, vagy szinkronizálni, hogy ugyanazokat a korokat ugyanolyan ütemben veszed a különböző órákon, és akkor így egybefüggene jobban, hogy ebben ez volt és az volt, de abban a pillanatban, hogy kicsit kiesel pár óráról, mert mondjuk beteg volt a tanárnő, vagy a tanár úr, vagy bármi hasonló, máshogy van az órarend meg a súlyozása, onnantól kezdve az egyik pillanatban a barokkról tanulsz, mit én a másik pillanatban meg a reneszánszról, csak különböző órán, különböző történetekben, és így azért nem fog összeérni ez az egész, és milyen lenne, hogyha az építkezésről is tanulnál mondjuk, és akkor ugyanazt a korszakot nézed, közben a verseknél is, hogy mi volt annak a stilisztikai dolga, és hogyha a tanárok is lenne egy kicsit ilyen multi átjárása a témák között, hogy be tudná hozni, na, hogy ezt itt ez, és így inspirálta ezt a fajta dolgot.
1: Igen, mondjuk ebben az irodalom egy kicsit kivétel, vagy nehéz ezt behúzni, tudnilik ugye a történelmet értelemszerűen időrendi sorrendben tanuljuk, ugye pattintottól napjainkig, és úgy az a baj, hogy az irodalmat is így tanítják, hogy az Ó Magyar Mária síralomtól napjainkig, vagy az ókori görög drámáktól, tehát pontosan olyan szövegeket és olyan műveket, amelyeket eleve nem is olvasásra, vagy igen, nem olvasásra szántak, hanem előadásra, és azt tanulják legfiatalabban az emberek, legfiatalabb korban, amit egyébként a legnehezebb megérteni. Tehát egy Antigóné, az soha nem volt arra alkalmas, hogy a fiatal diák, az ezen keresztül mondjuk megszeresse az olvasást, mert ez a dráma, meg általában ez a műfaj, ez sokkal később lett leírva, mint ahogyan azt, uh-huh. azt ugye előadták, és ugye ott is kronológiailag időrendben haladunk, mert hogy hát Előbb volt az ókora, aztán a középkor, ez rendben van, csak hogy közben, mire elérsz a kortárs művészethez, addigra már 25-ször elveszted az érdeklődésedet, hogy egyáltalán hajlandó legyél olvasni, mert annyira nehéz.
2: Ez olyan, mint akkor, mint a kamatos kamatot kéne először megtanulnod, mint sem a matek a számítását, hát, hogy
1: körülbelül
2: a számokat.
1: Így. Igen, szóval ez is nagyon nehéz. A másik, amit én így az iskolával kapcsolatban szintén így látom a munkám során, hogy az iskolában valójában egyéni teljesítményeket jutalmaznak, főleg az általános iskolában. Talán már a gimnáziumban elkezdték, és a mostani diákok már szerintem többet dolgoznak így együtt meg projektben, de a mi generációnk, vagy szerintem még egy picit a tied is az általános közében.
2: Középiskolában is simán.
1: Tehát, hogy azért ott nem volt. Miközben, amikor bekerülsz egy munkahelyre, akkor kvázi nagyon gyorsan meg kell tanulnod a saját egyéni érdekeidet, a saját egyéni értékrendedet azonnal összekombinálni a csapatéval, és ez a csapatban dolgozás, ez nagyon könnyen hangzik, mert mindenki rávágja az állásinterjún, ugye múltkor beszélgettünk Zolival erről. Persze, tudok csapatban dolgozni, de valójában ez egyáltalán nem olyan egyszerű, hiszen az azt megelőző időszakban nagyon ritkán kellett.
2: Meg milyen csapatban, az sem mindegy.
1: Hát igen, és nagyon ritkán kellett ugye ezeket a másik, ami még eszembe jutott, és ez is szerintem egy új készség. Én nagyon nem szerettem a gyakorlati meg a technika órákat, mert borzasztóan ügyetlen vagyok. Uh-huh. És általában ott próbáltam ilyen kenyelem négyesekkel valahogy variálni. Én nem tudtam rendesen kivágni, hajtogatni, hát szokásos. Mondjuk, ha ki kellett menni a gyakorlati kertbe, már akkor rendben voltam, de bármi, amit így a rajzórán, vagy stb. És akkor azt mondták, hogy na de hát kell, mert hogy kreatív legyen az ember. És én ezt a kreativitást teljesen másképp értelmeztem már akkor is, mert akkor is már nagyon szívesen találtam ki új dolgokat. A mostani kreativitás értelmezés, ez nem arról szól, hogy te mennyire tudsz a papír mentén szépen vágni, vagy össze tudsz hajtogatni egy csónakot.
2: Hú, ezt sose fogom elfelejteni, nekünk technika órán, még a Lajos bácsinak hívták a technika tanárunk, sose fogom elfelejteni, szegény Lajos bácsi. És hogy ő panaszkodott nagyon rá, hogy amikor mondtuk, hogy mi a francnak tanulunk ilyeneket, és akkor azt mondta, hogy hát őt is eléggé zavarja, de hogy ez van, és akkor tankönyvbe fogta, azt fölírta, amit kellett, hogy a nem tudom, milyen szűrők kellenek a gyárakba. Meg nem is tudom, még hasonló, tehát hogy semmi köze nem volt ez a technika órához kvázi. Még talán általános iskolában egyszer vagy kétszer volt olyan óránk, ahol így varni kellett egy egeret, vagy valamit ilyeneket csináltunk, de mellette meg szerintem azért nagyon jó lenne, biztos, hogy vannak ilyen helyek, most nem annyira követem az iskolákból, hogy mit csinálnak itthon, de külföldön hallottam, hogy ott például vannak ilyen külön területek, hogy te eldöntheted, hogy igen, mit én szeretnék egy kicsit az asztalossággal kapcsolatban tanulni, akkor a gyerekek így mit faragnak valamit, vagy szeretnének egy kicsit varni, ezt aztán azt, mert hogy ilyen nem is, hogy is mondjam ezt, ilyen bénák lettünk mindenben, és hogyha most ez olyan, mint le kéne most a falat festeni, akkor sokan, én múltkor néztem egy videót, ahol a most elnézést érte, de a hölgy az 28-on ment át ott a falon, mert a korlát az árnyékba vetett a falra, és ő azt hitte, hogy ott még foltos, úgyhogy még 28-szor áthúzta rajta a hengert. Nyilván, hogyha most egy kicsit az ember jobban odafigyel ezekre a dolgokra, ez előfordulhat amúgy szerintem bárkivel, de hogy ha jobban odafigyelünk, akkor ilyen apróságokra.
1: Igen, nagyon jó lenne, hogyha nem ilyen DIY videókból kellene megtanulni, hogy hogyan csináljuk meg olyan dolgokat, amik a lakásban pillanatokon belül kellene, és már nincs erre szakember, mert nem fog kijönni senki ilyen kisebb javításokért.
2: Hát nem akarod, hogy más megcsinálja, mert tudod, hogy úgyis úgy csinálja meg, amitől...
1: Hát vagy sose ér oda.
2: Már az idegrendszered is bestimulálódna egy pillanat alatt.
1: És hát nyilván ez meg meghőzhely, hogy a legnagyobb készség vagy kompetencia csomag, amiben meg ugye hát hihetetlen, hogy mennyit kell tanulni, az pedig ez a digitális képességek erről. Tényleg nincs is értelme se sokat beszélni, se keveset, mert egyrészt már közhely, mindenhonnan ez folyik a csapból. De tényleg így van, és én észrevettem, hogy van egy ilyen kis félreértés azzal kapcsolatban, hogy a munkahelyek vagy a cégek azt gondolják, hogy az iskolában most kijövő fiatal leendő munkavállalók, azok ilyen digitális géniuszok, ami részben igaz, de azért az is egy nagy előítélet, mert lehet, hogy ők a
2: nagyon csak részben
1: social médiát, meg azokat a dolgokat, azokat az appokat, amiket ők használnak, azokat készségszinten használják, meg mondjuk gyorsan gépelnek mondjuk két hüvelykujjal, de ha a munkában kell mondjuk alkalmazni valamit, akkor ők ugyanolyan kezdők tudnak lenni adott esetben, hiszen nem láttak sosem egy projektmenedzsment felületet, vagy egy vállalati irányítási rendszert. Tény, hogy hamarabb megtanulják, mert úgy jár az agyuk, de alapszinten ne várjuk el tőlük, hogy ők bemennek egy munkahelyre, és következő nap már ezeket ők tudni fogják.
2: Teljes mértékben. Azért elég nagy differencia van ebben, meg most az, hogy tudod használni az okostelefonodat, nem jelenti az, hogy kihasználod annak a tudását. Ugye most már mindegyik eszközünk, telefon, tablet, számítógép, azért giga nagy tudással rendelkeznek az eszközeink, iszonyat nagy teljesítmények is vannak bennük. Sok esetben most arra, hogy már YouTube videókat, vagy bármit nézegetsz, attól nem biztos, hogy attól van szükséged erre a dologra. Viszont az a információ többlet, amivel már így rendelkezünk, bezavaró, főleg, hogyha még fiatalon amúgy se tudod, hogy mit szeretné, vagy hogyan, de most már maga a tanulás is azért szerintem átment abba az irányba, amit talán az egyetemnél tapasztaltam meg én is, hogy elkezdtem, ha valamit tanítottak, akkor azon kívül még valahonnan valami videót megnéztem róla, hogy az hogyan és miként csinálják, vagy vannak ezek a különböző ilyen e-learning platformok, mint a EDX, meg a Coursera, meg hasonlók, és ott is még ahhoz az oktatási anyaghoz még ki tudtad egészíteni, hogyha vagy az egyetemnek volt ilyen hozzáférése, vagy bár éppen neked volt egy előfizetés, és iszonyat jó ilyen plusz tudást lehetett gyűjteni, ami nagyon nagy értéket képviselt. Ott is kellett az a fajta szelektálás, hogy tudd, hogy melyik az a tréning, vagy melyik az a tudás, amit összegyűjtenél. Na most ezt középiskolában nem biztos, hogy így hirtelen tudni fogod, de szerintem a mai korban már a fiatalok is megvannak azzal áldva, talán remélhetőleg, hogyha valamit nem ért, akkor rákeres, és megnézi, hogy hogyan kell megcsinálni, mert sokszor nem azzal van gond, hogy nem szeretnénk megtanulni. Ugye nagyon jó példa szokott lenni, amikor otthon a anyuka vagy apuka így már az idegrendszere a végét járja, amikor az öt almából elveszünk hármat, hány marad az asztalon, és akkor sose tudja a gyerek a választ. Hanem ez a félelem is benne van, meg hogy valahogyan komplexen vannak ezek a dolgok átadva, vagy lehetne sokkal egyszerűbben is. És erre nagyon jó példa, amikor mutatják, egy-két ilyen videót láttam csak, hogy amikor itt gyök számítások vannak, vagy bármi hasonló, és hogy Európában hogyan tanítják, vagy akár így Ázsiában, vagy másik országokban, és hogy néha sokkal gyorsabban ki lehet számolni dolgokat anélkül, vagy ott a szorobán, meg egy csomó minden olyan dolog, ami tök érdekes, és fejleszti a készségeidet, hogy könnyebben tudjál tanulni igazából később.
1: Jó, szóval akkor most így a blokk végén ezt megállapíthatjuk mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalról, hogy valójában amikor azt mondjuk, hogy mit keresünk egy jelentkezőben, vagy mit szeretnénk egy új munkavállalóban, akkor nem feltétlenül az a kérdés, hogy mi a szakmája, meg azt hogy csinálja, ez is fontos, hanem sokkal nagyobb kérdés az, hogy mi az, amit könnyen meg tud tanulni, illetve hogy egyáltalán mennyire képes a tanulásra, és hát ugye ehhez is fiatalon kell magunkat tartani, és nyitottnak kell lennünk, úgyhogy ennek kapcsán is hallgassunk meg egy zenét, és utána jövünk majd vissza.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabna.
1: És itt vagyunk ismét Istvánnal, és a tanulás a mai témánk, részben azért, mert elkezdődött az iskola, részben azért, mert állandóan ez folyik még a csapból is, hogy tanulj újakat, tanulj mindig új dolgot, élethosszig tartott tanulás, életed végéig tartott tanulás, sose hagyd abba, és így tovább, és most egy picit arról is fogunk beszélni, hogy hát közhelyszerű, hogy a felnőttek másképp tanulnak, mint a gyerekek, mert ugye a gyerekeknek egy ilyen kvázi tabula ráz, egy ilyen üres lap van az ismeret helyén, míg a felnőtteknek már van egy csomó korábbi tapasztalatuk, nem csak feltétlenül azzal az anyaggal, amit tanulnak, hanem általában az élettel, meg önmagukkal. És egy Malcolm Knowles nevű úriember nevéhez fűződik az, hogy ő most nem is annyira tanulási stílusokban gondolkodik, hanem inkább ilyen alapelvekben, hogy vajon mi különbözteti meg az embereket abban, hogy mi az, amit másképp, ahogy másképp tanulnak, hogy a gyerekek. És az első az az, hogy tudni akarjuk, hogy miért tanulunk.
2: Hát ez megerősíthető azért, hogyha rávesszük magunkat arra, hogy valamit megtanuljunk, az első dolog, hogy megnézzük, hogy amúgy van-e rá szükségünk, mert ha én most nem akarok, nem tudom, pilóta lenni, akkor nagyon nem fogom megtanulni a pilóta fülkének a használatát, de hogyha meg nagyon szeretnék repülni, vagy van valamilyen fajta én intuícióm erre, akkor nyilván azt fogom csinálni. De ugyanez a kertészkedésre is, hogy ha most nincs egy kertem, akkor a nem tudom, 8. emeleten halaknék, nem biztos, hogy az érdekelne, hogy kell palántákat ültetni, és mikor locsolja meg őket. Tehát, hogy a felnőtt tanulás, gondolkodás az egy kicsit így változtatja meg a helyzetet, meg hát a másik része amúgy csak nem vagyunk rá kényszerítve végül is.
1: Igen, az előbb említetted ezt a példát, hogyha nehéz volt gyerekkorban úgy valamit megtanulni, nem tudtad, hogy most akkor hogy alkalmazd. És ez a felnőtteknél valóban az van, hogy olyan dolgokat is képesek megtanulni, amikre előtte simán elmondták volna azt, hogy na hát, az biztos, hogy nem. Én pont egy ilyenben...
2: A kényszer.
1: Vagy az, hogy az üzleti lehetőség feltételez valamilyen tudást. Én most pont egy ilyen helyzetben vagyok, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy én majd ilyen jogi, meg pénzügyi, meg ilyen szellemi tulajdonvédelme számolása, nem tudom, ilyenekkel fog foglalkozni, de most, hogy így ebben elkezdtünk dolgozni, szervezetfejlesztőként most hirtelen legyűjtöttem magamnak kb. 3 könyvet, x darab, nem tudom, PDF-et, meg egy csomó anyagot, és most elkezdem egy magamnak.
2: Mert érdekel a téma.
1: Hát mert üzleti szükség, és most azt fogjuk csinálni a kolléganőimmel, hogy ebből fogunk csinálni ilyen mikrotanulásokat, tehát ilyen 3 perces kis anyagokat, mert tudom, hogy én nem vagyok arra képes, hogy így este hazamegyek, és akkor így leülök, és végigolvasok 1000 oldalt, hanem valószínűleg így modulokra fogjuk magunknak bontani, és akkor így már van értelme egy ilyen új dolgot megtanulni.
2: És ez kapcsolódik is a következő lépéséhez, hogy szeretnénk önállóan dönteni, tehát nem azt, hogy valaki ránk kényszerít valamit, hanem itt benned van az, hogy te ezt a tudást szeretnéd megszerezni, mert hasznos lesz valahol, valamilyen formában számodra.
1: Tehát sőt, ez nagyon jó motiváció is, például az ügyfeleimnél nagyon sokszor szokták azt használni, hogyha mondjuk van egy fizikai dolgozó, mondjuk egy raktározással foglalkozik a cég, meg szállítmányozással, és akkor van ott egy ilyen rátermettebb, motiváltabb kollega, és megkérdezik tőle, hogy van esetleg kedve valamit tovább tanulni, mert nagyon sok emberi mondjuk nem annyira volt sikeres az iskolai mondjuk így pályafutásában korábban, de késő érő típus, így szokták mondani ezek a srácok, nagyon bírom ezt, hogy megfogalmazok, késő érő típus vagyok, most szívesen tanulok, és akkor például elmennek targoncás tanfolyamra, vagy megtanulnak egy tök más szakmát, de azért, mert senki nem nyom pisztolyt a fejükhöz, hanem felajánlják neki, és ő önszántából egy célja mentén.
2: Egy lehetőség, vagy igen, hobbi, vagy igen, bármi, igen, belevonódna. Hát ez meg a másik, a tapasztalatból való tanulás, hogy van egy élmény, amit később szeretnél akkor fölgyűjteni, meggyűjteni, kialakítani, és van egy jó tapasztalásod, akkor ez hasznos lehet, és rámászol ugye erre a témára is.
1: Igen, egyébként nagyon sok ember tanul úgy, hogy nem először az elméletet tömi a fejébe bele, hanem először kipróbálja. Most nyilván ne hallgassanak ide a rendőrök, meg a közlekedésiek, de sok ember van ám úgy, mondom, ezzel nem árulok el titkot, hogy először beül az autóba valakivel, mondjuk kimegy a X bevásárlóközpont parkolójába, és elkezd vezetni, mert egyszerűen úgy áll neki össze a kép, hogyha kipróbálhatta, meg közben megfigyeli valakin, hogy ő
2: hát
1: hogy csinálja.
2: Hát javaslom inkább egy nagyon elzárt, nagyon kívüleső helyre, ahol nincsen egy autó.
1: Ne legyen már ennyire parkorrekt. De lényeg az, hogy nem egy és nem két embertől hallottam, mert erre gyakran rá szoktam kérdezni, amikor valakinek a tanulási stílusát szeretnénk feltérképezni egy tréningprogram összeállításánál, hogy te tudsz vezetni? Igen. Te hogy kezdted el a vezetést tanulni?
2: Csukott szemmel.
1: Jó, próbáljuk a bolondokat kiszűrni. De hogy azt mondja, hogy én leültem szépen a Kressz könyvhöz, és per vagy a modern korban megcsináltam a modulokat, szépen feldolgoztam, utána elmentem és megtanultam, akkor látszik, hogy van egy sorrendje, hogy ő először elméletileg tanul, és utána tapasztalatban, de például én bevallom, hogy először valóban úgy volt, hogy beültem az öcsém és az apukám mellé, akiknek mekkor volt jogsia, jegyzem meg, és nem mondom hol, melyik utcában, de egy picit tettem pár kört, mert onnantól kezdve erre az élményre már rá tudtam építeni azokat a fogalmakat, hogy mi az, hogy kuplungozás, vagy váltó. Tehát, hogy mindenki egy kicsit másképp tanul.
2: Meg ugye a rükverc, meg a lükverc közötti különbség.
1: Jó, hát ugye beszéltünk arról az előbb, hogy ugye akkor tanulunk, hogyha szükség van rá, ugye?
2: Igen.
1: Ez nagyon fontos.
2: És a vezetés is pont mondjuk lehet egy ilyen szükség, hogy na, akkor el kéne mennünk dolgozni, meg közben a gyereket is kéne vinni, vagy éppen egy másik városba kell átmennünk, és kényelmesebb, mert csak 20 perc alatt járom meg autóval, de tömegközlekedéssel másfél óra, akkor a szükség visz rá minket erre. Vagy hogyha, nem tudom, egy új munkakörbe kerülünk, ott is kénytelen vagy megtanulni valamit, valószínű, hogy nem tudom, büntető jogászként nem biztos, hogy egy pénzügyi perben szeretnél ott brillírozni, és az első tapasztalatodat élőben megszerezni. Tehát szükséged van egy tudásra, felkészülsz, és odamész, és megcsinálod.
1: Igen,
2: ez nagyon életszerű.
1: Ez abszolút. Tehát eddig ugye beszéltünk arról, hogy így tudni akarjuk a miérteket, hogy miért tanulunk, a másik, hogy ugye önállóan ne legyünk rákényszerítve, a harmadik, hogy tapasztalásból tudjunk tanulni, a negyedik, ugye, amit mondtál, hogy amikor szükség van rá, és az ötödik pedig, hogy nem tudom, hogy észrevetted-e magadon, de én például mostanában igen, hogyha tanulok valami új dolgot, akkor azonnal az agyam alakítja át azzal, hogy ezzel milyen problémát tudok megoldani. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy önmagában nem érdekel a téma, de hogy automatikusan kezdem azt végig gondolni, hogy ez milyen problémát old meg, vagy mire tudom én ezt használni. Szóval a probléma megoldás érdekel, nem annyira az elméletek.
2: Talán szerintem a személyiség is behatárolhatja, hogy hogyan tanulod, vagy hogy mennyire az elmélet érdekel, vagy a valódi dolog. Én szerintem nálunk lehet, hogy a szakmai értelem, hogy a probléma megoldás kapcsolatban mindig, hogy na vajon milyen problémát tud megoldani, hiszen állandóan azt kell megoldani, hiszen valószínűleg, hogyha minden jól menne, akkor nem hívnának föl, hogy menjél oda megcsinálni valamit. Úgyhogy így ilyen szempontból teljesen értető, de mellette meg tényleg, hogyha amikor veszel egy lakást, ott is érdekel, hogy ne ez most jó van-e, és először csak kiszemrevételezett, kialakítgatod a saját elképzelésedet, hogy ez most jól néz-e ki, vagy miként van. És egy kicsit jobban utána nézel, akkor csak kijön a matek, hogy na, itt valami nem stimmel, miért csak a fél ajtó, fél fa van betéve, miért hiányzik a fal fele, miért van leverve a fa. Nálunk volt az, amikor mi beköltöztünk, fölnéztem a plafonra, és láttam, hogy ilyen fura festék szórás volt, meg ilyen kicsit ilyen homályos volt az egyik részlet, rosszul volt megcsinálva, és akkor megkérdeztem, hogy ez itt micsoda. Ha nem szólok, akkor a büdös életben senki nem mondta volna nekem, hogy jaj, ide kijön, visszajövünk, mert ezt tudjuk, hogy rosszul csináltuk meg. Ezer egy ilyen dolog van. Tehát, hogy...
1: Igen, és hát ugye a hatodik ilyen alapelv, az pedig az, hogy akkor tudunk jól tanulni, ha van valamilyen erős motivációnk, például az, hogy előre tudjunk lépni, mondjuk például adott esetben egy ranglétrán, vagy egy szakmai ranglétrán, vagy csak simán akarunk egy ilyen szakmai önbizalmat, vagy egy emberi önbizalmat. Nagyon sokan ez az önfejlesztést, már mondtad az elején, hogy azért fogynak nagyon nagy ütemben az ilyen önterápiázó, önfejlesztő, ilyen létsikeres, nem tudom, sikerkalauzók, nem tudom, ilyenek, mert hogy az emberek nagyon rákaptak arra, hogy amikor úgy érzik, hogy van egy kihívásuk, akkor először vannak olyanok, akik először megpróbálnak saját maguk valamilyen könyvből vagy elméletből magukra vonatkoztatni, és akkor nyilván azért nyitottak ki, és azért vette meg, mert valami nagyon erős késztetése volt, hogy ezt meg akarja csinálni, nem azért, mert ajándékba kapta.
2: Talán lehet egy jó példa, amikor elromlik a mosógép, és tele van vízzel, és akkor azt a hibakódot csak meg kéne nézni, hogy miért írta ki, és akkor kell vele foglalkozni. Úgyhogy régi időkben, tehát mondjuk azt, hogy 15 20 évvel ezelőtt például volt ez a Secret nevű film, amit nagyon-nagyon felkaptak, és hogy mindenki ezzel foglalkozott, annak ezve elindult ez a fajta ilyen nagyon misztikus játék nagyon sok emberi, hogy fölraktak ilyen kis parafából egy táblát, ráragaszgattak képeket, meg mindent, és akkor elképzelték, hogy na, akkor nekem most én ezzel fogom bevonzani a ötös lottót, vagy a megváltást. Úgyhogy itt is van egy ilyen fajta belső motiváció, hogy hát igen, szeretném megváltoztatni azt, amit szeretnék csinálni.
1: Igen, és akkor ugye, ha megvannak ezek az alapelvek, akkor még mindig ott van az, hogy a felnőttek abban is különböznek egymástól, amíg a szegény gyerekek kénytelenek úgy tanulni, hogy először elméletet kapnak, és ha nagyon mázlista a csapat, és olyan iskolába jár, amiben van valami projektmunka, vagy valamit kipróbálhatnak, vagy fizika órán mindig voltak kísérletek, aztán fizikából azt kitalálták, hogy meg kémiából, hogy ott összeöntögettek dolgokat, és akkor ott már valami gyakorlat is zajlott. De ugye a felnőttek még abban is különböznek, hogy alapvetően mi az elsődleges tanulási mondjuk itt stílusuk. Tehát tényleg van, aki egyből könyvet olvas, van, aki azt mondja, hogy hú, figyeljen először, szeretném látni, hogy te hogy csinálod, tehát ilyen klasszikus megfigyelő. Van, aki beugrik a vízbe, hogy eddig kipróbálom, aztán majd lesz valami.
2: Mint a búvárkodás.
1: Igen.
2: És nézegeted, hogy hogyan úszkálnak az emberek, ha beugrasz, azt csinálod.
1: És akkor a negyedik meg az, hogy ő kialakít magának egy ilyen saját rendszert, és akkor egy ilyen, mondjuk ilyen kicsit ilyen pragmatist, tehát egy összerak magának egy szisztémát, és hogy nem az a kérdés, hogy melyik a jobb, hanem az, hogy kinek hol kényelmes belépni ebbe a tanulási körbe, és hogy akkor jó a tanulási folyamat, hogyha mindegyiken végigment. Nem feltétlenül ebben a sorrendben, ahogy én elmondtam. Igen. Mindenkire önállóan jellemző szerinted, így rád, melyik a, tudom, hogy függő mindentől, de hogyha mondjuk a saját szakmádban meg kéne tanulnod valamit, akkor te melyikkel kezdenéd? Először elolvasod, megnézed máshogy csinálja, kipróbálod, vagy rendszert építesz?
2: Na, attól függ, mennyi időm van rá, na, hogy ezt megtanuljam, hogy elsajátítsam. Ha sok...
1: Attól függ, hogy mi a sok, mondjuk igen. 3 hónapod van rá.
2: Egy óra.
1: Ja, te arra gondoltál, hogy a sok?
2: Volt már olyan, amikor úgy kellett valamit megoldanom, hogy volt egy órám átgondolni, és akkor úgy indultam neki. Hát többféleképpen, ez megint csak a kedvemtől is függ.
1: Na,
2: ha nagyon olyanom van, akkor lehet, hogy mielőtt beleugranék, és egy ilyen lexikont vennék elő, hogy hogyan, akkor ott megnéznék egy-két videót, keresnék szakembereket a piacon. Tehát, hogy én azt látom, meg azt gondolom, hogy a könyvek azok nagyon hasznosak, nagyon értékesek, nagyon jók, de nevezzük úgy picit azt a múlt tudását idézik le meg. Nyilván a könyveket azt valamilyen fajta kutatás előzte meg, tehát, hogy az valahol létezett már. És egy videóban most már sokkal könnyebb egy picit így vizuálisan is látni a dolgokat, vagy hogy ott, ha elmagyarázzák, akkor abból kijegyzetelni. Én szerintem nekem az legerősebben inkább ez, hogy egyszerre olvasni, jegyzetelni, és vizuálisan is, én nagyon vizuális vagyok, tehát sokkal gyorsabban tudok úgy haladni, hogyha vizuálisan is látom, vagy csinálom közben. A másik meg bármit is tanulok, most az legyen könyvből való olvasás, vagy videó, kijegyzetelem belőle a fontos dolgokat. Emlékszem, egyszer csináltam olyat, van a Jim Rohn nevezetű úriember, aki már nem él sajnos, de még ha jól tudom, akkor ő tanította annak idén a Tony Robbins-t is, meg ilyen hasonló emberek, és nagyon értékes tudása volt, és van egy-két ilyen YouTube videó, ami még a mai napig fönt van, az ő ilyen szemináriuma, meg ilyen nagy tréningjeire, úgy Amerikában nagyon nemes volt ez a dolog annak idén, és így emlékszem, hogy fölírtam, hogy na, mit tudja, 3 perc 45-nél ez volt a téma, ebben kapcsolatban mondott valamit. És én nagyon sokszor, amikor az érdekelt, vagy már kezdtem elfelejteni, akkor visszatekertem, visszahallgattam, és csak azt a részt, mert az érdekelt. Vagy kiírtam belőle egy-két mondatot, és akkor ilyen több oldalas jegyzetet csináltam. Voltam úgy itthon is, meg az egyetemen is így tanultam, hogy az óra közben olyan jegyzetet készítettem, hogy utána engem nem érdekelt már, mit mondott a tanár, vagy volt-e valami felvétel, hanem azt újra átnéztem, és az alapján vizsgáztam.
1: Egyébként ez jó, hogy említetted, mert ennek az utóbbi 10-20 évben nagyon, sőt, inkább több divatja van, hogy az emberek ilyen gurukat követnek, és azoknak a beszédeit, videóit, okosságait, bölcsességeit hallgatják, tehát, hogy valahogy a celebek mellé felzárkóztak ezek a motivációs tréner, akkor az ilyen TEDx előadó, nagy guru emberek, nem tudom, osztják az észt a agyba főbe.
2: Hát ott is meg kell válogatni,
1: ezért
2: kit hallgatsz.
1: Igen, ami amúgy tök fontos, és van, aki tényleg azt csinálja, hogy rákapcsolódik egy ilyen csatornára, vagy valakit elkezd követni, és lehet, hogy egy másfél-két órás szövegből mondjuk beragad neki kettő-három olyan dolog, ami már egyébként benne kicsirázott. Szóval ez is egy nagyon fontos felnőtt tanulási alapelv, hogy nagyon sokszor olyan dolgokat vagyunk hajlandók elfogadni és megtanulni, ami már valahol, akár a tudatunk mélyén, vagy a tudat fölöttesben egy kicsit már ott van. Szóval teljesen új tartalmat, teljesen új igazságot, nagyon nehéz egy felnőtt ember fejébe beletolni. Igen.
2: Hát ez olyan, mint amikor nézel egy filmet, és nem emlékszel rá, hogy látod, és akkor az utolsó 15 percnél, hogy valami rémlik.
1: Mert ott érintett meg.
2: Igen, és akkor közben végignéztél másfél órás filmet, de tényleg itt is ez, amit mondta, ez a vizuális, vagy audio, vagy akár mint egy mozgás, hogy valaki, mint a jóga is hasonló, vagy a különböző harcművészet ott, tehát nyilván nem a lapozgatod a könyvet, és akkor nézed a képeket belőle meg, hogy írták le, hogy na, akkor most egyik lábodat balra előre emeled, és akkor fölemeled, hanem ott gyakorlat. Tehát az csak gyakorlatban működik. De a búvárkodás is talán, ott nyilván van egy komoly elmélet is, de azt például én videós tréningeken keresztül tanultam, és megnéztem, nem tudom, x rengeteg óra videót is, meg gyakorlatban közben napközben csináltunk ilyen tréningeket, én balin csináltam. Na most azt könyvből nem lehetett volna.
1: Én egyébként nem akarok vitatkozni itt a blog záróban a felnőtt tanulás elmélet nagy atyával, Malcolm Knowles-szal, hogy még egyszer elhangozom a neve, de én azt gondolom, hogy ezek, amikről most az ebben a blogban beszéltünk, szerintem ez a gyerekekre is tök jól elférne. Szóval, igen. Hogy nem gondolom, szerintem pont ez a probléma, hogy nagyon azt gondoljuk, hogy a gyerekeket ilyen frontálisan kell megtámadni anyagokkal, hogy csak az elmélet irányából, hanem mindazokat, amiket elmondtunk az előbb, a motiváció, az önkéntesség, a bármi, a hat alapelvből, az simán alkalmazhat,

akarok minden tanár hallgatót magamra haragítani. Úgyhogy abban viszont mindannyian egyetértünk, hogy fontos, hogy a gyerekek ne legyenek egy újabb tégla a falban, úgyhogy egy kicsit elmegyünk zenélni, és aztán jövünk vissza egy újabb érdekes témával.

0: have any pudding? How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You don't eat your meat?
0: Yes! Can't you behind the great shed?
1: Can you have any pudding?
0: Stand still, laddie!
2: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
3: És újra itt vagyunk a tanulással kapcsolatban. Itt van ugye Kun István és jó magam Simon Ildikó, és most már a negyedik, vagy nem tudom, hányadik témát hoztuk elő azzal kapcsolatban, hogy hogy tanulnak a felnőttek, hogy hogy kéne tanulnia, vagy tanítani a gyerekeket, gyerekeknek. És kezdünk egy picit rákanyarodni arra, hogy és mindez a vállalatoknak, vagy a munkavállalóknak, munkáltatóknak, hogy mint jó. De előtte van még egy nagyon érdekes modell, amit szerintem nagyon könnyű megjegyezni, és talán érdemes a cégeknek is alkalmazni, amikor mondjuk egy új kollégát szeretnének ugye betanítani, ez pedig az úgynevezett 70-20-10-es modell. És ez azt mondja, hogy a 70%-át úgy tanuljuk meg felnőttként az új dolgoknak, hogy munka közben. A 20-at az pedig úgy, hogy más emberektől megtanuljuk, és ott csak a 10% az, amit ilyen vállalati anyagokból vagy

0: segédanyagokból, vagy tartalomból, vagy akár videóból is tanul, bár én a videót azt már inkább a 20-ashoz tenném, vagy akár a 70-eshez. Szóval, hogy látszik, hogy az emberek inkább munkaközben tanulnak, és munkaközben is inkább úgy, hogy az új feladataikból, de legfőképpen a hibáikból. És ha van valami, amitől így összeszorul egy vezető gyomra, az az, amikor azt mondom, mondjuk, hogy nagyon jól lehet a hibákból tanulni. És akkor mindig azt mondja, hogy jó, de hát ez a hiba, az valami nagy kárt is okozhat. Pedig hát így van, hogy nagyon sokszor, főleg, hogyha egy tanuló szervezetről beszélünk, nagyon sokszor abból tudjuk a legjobban fejleszteni a cégünket, hogy mondjuk elkövettünk néhány szarvashibát, és kielemeztük, hogy hoppá, ott.
1: Mi most nyilván itt nem az autóipari gyártásra gondolunk, vagy
0: nem arra gondol, hogy fék nélküli autókat gyártottunk, hoppá, megtanultuk, igen, hogy kell bele fék. De valóban, mit gondolsz erről?
1: Nagyon jó példa lenne talán, amikor elkezdték csinálni a Teslát, és hogy Elon Musk mondta, hogy először szedjünk ki mindent, és akkor ami ténylegesen szükséges és fontos, azokat szép lassan elkezdték visszapakolni az autóba. Ugye volt egy időszak, amikor például az Index nem nagyon volt benne, vagy egy csomó ilyen apróság van, hogy a mai modern világban, meg mérnökök mindenhol így elgondolkodnak abba az irányba, hogy van egy megoldás, és akkor arról még valamit kifejleszteni, még jobb legyen, még hatékonyabb legyen, de abban nem is gondolnak bele, hogy amúgy nem is biztos, hogy szükséges az, és teljesen elvetni az egészet, vagy kikukázni.
0: Hát igen, hogyha mondjuk egy ilyen kisebb cégről beszélgetünk, akkor pedig elképzelhető, hogy az is egy hibából való tanulás, hogy mondjuk kitalálták, hogy ők így vagy amúgy fognak értékesíteni, mondjuk kitalálták azt, hogy kiküldenek embereket ilyen látogatni, mondjuk ez a látogató típusú értékesítés, és akkor egy fél év, egy év múlva kiderült, hogy ez nem működik, ez nem a kiküldött emberek hibája, hanem, uh-huh, hanem nem volt jó a koncepció, és akkor vissza a tervezőasztalhoz, és találjuk ki, hogy akkor hogy a legjobb értékesíteni nekünk, és nem az a megoldás, hogy elküldjük azt a két embert, aki nem vált be, beveszünk még két embert, mert majd ők biztos megcsinálják, de hogy nem gondoltuk végig azt, hogy lehet, hogy az eredeti elképzelés volt totál fals, hogy lehet, hogy nekünk ez nem való, és hogy nekünk másképp kéne üzletet szerezni.
1: Amúgy ez is érdekes, hogy két különböző cég, már önmagában a cégnek a működése, lehet ugyanazt a terméket értékesítik, de a maga a működésükből, a kollégákból adódóan teljesen más megoldásokkal, meg metódusokkal tudnak sikeresek lenni. És ugyanazt csinálják, ugyanazon a piacon vannak, és mégis máshogyan működik, de ha nem próbálnák ki, nem tesztelik, akkor az egész így nem fog kiderülni. Tehát ténylegesen igaz, hogy a gyakorlatban fog tudni legjobban kiigazodni. Én leginkább a saját vonalamon még az értékesítési tapasztalataimnak láttam, hogy úgy kezdtem el tárgyalni, megbeszélgetni, amikor tanultam valamit, és elkezdtem tesztelgetni, kipróbálni, hogy arra milyen reakciót kaphatok, vagy mi az, ami ott fontos lehet a másiknak, mi az, ami nem. Ha többet mondok, az miért hasznos, vagy miért nem hasznos, a kevesebbet, akkor fordítva. Miért jó néha az, hogyha csak hallgatsz, és ugye vannak azok a szélesztesek, aki meg nem engedi szóhoz jutni, és addig mondja, ami már elfáradta, és azt mondja, hogy jó, itt írom alá, csak hagyjál már.
0: Egyébként ez kulturálisan is eltér. Nekem van egy nagyon régi, de nagyon erős emlékem arról, hogy egyszer kaptunk egy olyan megbízást egy cégtől, hogy a Kínába induló mérnökcsapatot kellett kulturálisan felkészítenünk, mert ők ott nyitottak egy gyárat, és a kínai munkásokat kellett nekik betanítani, és előtte egy interkulturális orientációt tartottunk neki, és elhívtam egy nagyon kedves barátomat, aki ilyen Kína szakértőnek mondtunk ki, mert ott is tanult, ott is dolgozott, és tényleg mondhatni mindent tudott a kínai munkakultúráról, de közben ismerte ugye a magyart is, hiszen magyar. És egy fantasztikusan jó tréninget csináltunk, és volt egy pont, amikor kérdezte az Ákos, hogy oké, rendben van, hogyan tervezitek megtanítani az embereknek a munka eljárásokat, és akkor mondták ott a srácok, hogy hát úgy gondoltuk, hogy összeállítottunk nekik egy nagyon szuper anyagot, mit tudom én, kb. 84 oldal, ezt mindenkinek kiosztjuk, ezt ki lehet jegyzetelni, és akkor így hetente egyszer összeülünk, és mondta az Ákos, hogy ez baromira nem lesz jó, mert a kínaiak soha az életükben nem tanultak így. Egyrésztről egy olyan országról beszélgetünk, ahol lehet, hogy 2000 fős osztályok vannak, és lehet, hogy soha az életben nem feleltek a szónak abban az értelmében, ahogy mi felelünk az iskolában, hanem egész életükben teszteket nyomogattak, mert csak így tudtak átmenni a folyamaton, a másik pedig, hogy elképzelhető, hogy olyan szűk lakásban laknak, és annyian sokan laknak együtt, egy teljesen más életritmusuk van, hogyha odaadunk nekik egy 80 oldalas könyvet, akkor nem lesz hely, ahol kinyitják.
1: Nem bútor alá tétnek, jó lesz.
0: Például, és nyilvánvalóan, amikor majd megkérdezzük tőlük, hogy amúgy elolvastátok, és van-e kérdésetek, akkor ugye a kínai kultúra kapcsán ők azt fogják mondani, hogy igen, elolvastuk, és nincs kérdésünk. És akkor ennek mentén kezdtük el végig gondolni, hogy na és akkor viszont hogyan lehet betanítani mondjuk 10-15 munkást másképp.
1: Érdekesen úgy, hogy itt ebben a logikában ennyire nincs ilyen tapasztalatom, tehát nem tudom ezt így kijelenteni, hogy igaz vagy nem, de nem nagyon hallottam ilyet, hogyha viszont másik kultúrából jönnek ide, akkor őket nagyon érdekelni, hogy te hogyan tanulod, csinálod a dolgokat, ő az ő saját dolgával foglalkozik, és az, hogy te máshogy vagy bekötve, az őt nem érdekli.
0: Szerintem ez attól függ, hogy ki a domináns kultúra, mert hogyha mondjuk valaki azért jön ide, mert mondjuk itt akar céget építeni, és magyarokat akar foglalkoztatni, és nem hoz magával egy komplett
1: gyárat
0: meg garnitúrát.
1: Amúgy de.
0: Nekem egyébként most amúgy ezzel kapcsolatban szintúgy volt egy nagyon jó tapasztalatom, egy német lányvállalat bízott meg minket ugye ebben az évben, hogy a német, osztrák, magyar vezetői kultúrát hangoljuk össze, mert itt magyar vezetőkkel kell dolgozni, egy német tulajdonú cég és egy osztrák ügyvezető. És nagyon okosan végig gondolta, hogy itt nem arról lesz szó, hogy majd ezt a német működést letoljuk a százalahány ember torkán, hanem fordítva, hogy nekünk is kell alkalmazkodnunk ahhoz, hogy mi az, hogy magyar munkakultúra, és egy nagyon szuper ilyen interkultúrás vezetői programot csináltunk nekik, szóval attól függ szerintem, hogy te érted-e azt, hogy ha te tanulod a másik kultúráját, akkor jobban jársz hosszú távon, mint azt, hogyha megpróbálod bedarálni.
1: Én sokkal jobban, amúgy. Mert ha csak erre fókuszálnék, hogy mindent úgy tanuljak meg, ahogy más elvárja tőlem, nagy valószínűséggel sokkal kevesebb fog átmenni is. És ha párhuzamosan mondjuk ezt a 70-20-10-es szabályt nézem, hogyha én megnézek mondjuk elmegyek egy tanfolyamra, vagy egy tréningre, akkor ma ott önmagában is kapok egyfajta gyakorlati lehetőséget több helyen. Utána azt a gyakorlati dolgot valószínűleg a munkám közben ki tudom próbálni, ott a hibá, hát, ha tudatos vagyok benne, ugye, akkor a hibáimat össze tudnám írni, hogy mi az, amit tapasztaltam, és vissza tudnék menni akár ugye itt egy mentorhoz, vagy egy vezetőhöz, vagy egy kollégához, aki visszakérdezek neki, és elmondja, hogy ezt hogyan lehetett volna másképp csinálni. De ott is nagyon fontos, hogy az, aki majd utána én visszakérdezek, és ő elmeséli, hogy amúgy hogy lehetett volna csinálni, nem azt mondja, hogy ez csak így kockába, így ebbe a formába lehet, hanem hogy ennek van egy kerete, ezt a megoldást használom én, de hogy te hogyan csinálod meg, az már rád van ilyen szempontból bízva, és így lehet elérni azt, hogy egy vállalkozás mondjuk tud fejlődni, hogyha nem korlátozom be a cégnél ezt a fajta működést, de így ebben a formában szerintem nagyon jó, hogy elmész egy tanfolyam, nem is tanfolyam, hanem egy ilyen workshop, az inkább gyakorlatiasabb, nevezzük így, és utána megpróbálod kitapasztalni, vagy már ott magába teszteled.
0: Jó, most egy kicsit ismét elmegyünk zenélni, és utána visszatérünk, és rápillantunk újra arra, hogy hogyan tanulunk, mit tanulunk, miért tanulunk, kik tanulunk.
1: Hát meg mégis milyen lehetőségeink vannak.
2: Sávváltás az üzletben.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: És ismét itt vagyunk Istvánnal a stúdióban, és most már több mint egy órája a tanulásról beszélgettünk, úgyhogy kezdjük megtanulni, hogy hogyan tanulunk, mit tanulunk, hogy tanulunk, és most a hogy tanulunkról lesz egy kis blokkunk. Ugye mindenkinek vannak ilyen saját bevált tanulási módszertanjai. Például csak egy példát mondok, hogy amikor én rájöttem arra, hogy az egyetemen az a hatalmas mennyiségű olvasmány nem fog így magától bemenni a fejembe, és hogy nem lesz rá elég az időm, ugye munka mellett tanultam az egyetemen, akkor elbejelentkeztem egy ilyen gyors olvasás tanfolyamra, és az nagyon sokat segített, hogy akkor nem úgy olvasom, hogy így szavanként, de most nem fárasztok ebben senkit, de hogy ez a gyors olvasás, az például nekem nagyon sokat segített. Na, és akkor nézzünk egy-két Istvánféle módszert.
2: Hát azért teljes mértékben nem lenne igaz, hogy az én módszerem, mert ugye én is azért tanultam valahol ezeket a dolgokat, meg olvastam utána, meg saját magam így alakítgattam, de még mielőtt olyat mondanék, a egyik, ami így eszembe jutott, hogy nagyon hasznos lehet, és ez nem is dedikáltan az, hogy na, megtanuljunk valamit, hanem csak a memóriánkat is javítsuk. Annak idén tanultam egy ilyen formában, hogyha elképzeled magadat egy nappaliban, és ugye nappaliban vannak bútorok, teljes berendezés, minden megvan, és elmenni bevásárolni, mi az, amit a legtöbben el szoktak felejteni, a bevásárló listájukat nem tudják, hogy mi az. És van egy ilyen módszer erre, hogy elképzelsz mondjuk egy nagy doboz tejet a dohányzóasztalnak a tetején, de egy ilyen giganagy doboz tejet, vagy a sarokban elképzelsz egy tojást, meg tojástartókat, és hogy így a nappaliba elhelyezed ezeket a tárgyakat, és sétálsz a bevásárlóközpontba, akkor ezekre így vissza tudsz emlékezni, hogy fú, mi is volt a nappaliban ott a sarokban? A tojás. Mi volt a dohányzóasztalon? Na, egy doboz tej. És hogyha ezzel a logikával mész végig, akkor egy csomó minden olyan dolgot, amit amúgy nem biztos, hogy megjegyeznél, de ilyen nagyon ilyen elfuserált módon magad elé vizualizálod, akkor úgy oda megjelenik, meg oda kerül, és nyilván nem gondol senki arra, hogy ez nem a tipikus, oda helyeztem az asztalt, a dobozt, az, na, hogy van ez? A dobozra.
1: Az asztalra.
2: Ez nagyon nehezen akart kijönni, ez nagyon kígyós kígyóznak.
1: Egyébként nekem erről az jut eszem, hogy amikor a lányaim verset tanultak az iskolában, és bár amúgy tök jó memóriájuk van, meg nagyon szerették, de hogy mindig kérték, hogy anya, tanuljunk együtt, mert az sokkal viccesebb, akkor én úgy alkalmaztam ezt a doboztejes verziódat, hogy a sor elején lévő szavakat, vagy egy szótagot, vagy magát a szót, azt így elpantomimoztam nekik. Tehát mindig találtam valamilyen mozdulatot, amit hozzákötöttem a sorhoz, és akkor a legközelebb, amikor együtt olvastuk, akkor már csak a mozdulat volt ott, és ők is az iskolában, amikor fel kellett mondani ezeket a verseket, akkor magát ezt a mozdulatot idézték fel, és itt sokkal könnyebb volt a verstanítás, vagy a verstanulás.
2: Idegen nyelvnél láttam olyat, amikor úgy tanítottak. Ezt inkább ilyen videókban, tehát sajnos időben nem tapasztaltam, meg inkább gyerekeknek volt, hogy akár az ABC-t, vagy nem is tudom, milyen szavakat úgy tanítottak, hogy közben, mikor mondták, utána tettek hozzá még valami, vagy egy énekhangot, vagy valamilyen formát mutattak vele, vagy a hangot egy kicsit megváltoztatták a végén. És tök jó ilyen lehetőségek vannak szerintem a mai modern világban. Na de, hogy miket is használtam meg, én hogyan szoktam. Az egyik, amit tanultam, azt hát angolul ilyen chunkingnak hívják, magyarul nyilván egyszerűen ez a darabolásnak neveznénk, az pedig arra utalna, hogyha valamit szeretném megtanulni, és egybe kéne egy egész tankönyvet, ugye nyilván nem fogunk végigolvasni, akkor magát az anyagot osszuk fel, daraboljuk fel kisebb részekre. Talán egy jó példa lehet, mint mondjuk a telefonszám, azzal nagyon sokan szenvednénk, hogyha egyszerre akarnánk azt a sok számsort megtanulni, vagy akár egy bankszámla, szám, adószám, bármi. Viszont amikor a telefonszámot is mondod, ott is van egyfajta osztás a különböző emberek különbözőképpen, de ott is mondják, mint én plusz 36, és akkor ott mondják, hogy milyen előhívó, 30, 70, valami. Valaki kettesével mondja a számokat, valaki 3-as, 4-es kombinációban. Tehát, hogy valahogy feldarabolva sokkal könnyebben tudjuk azt később majd visszajézni, mert az agynak is sokkal könnyebb ezt megjegyezni, a kisebb darabokban vesszük fel. A másik az pedig, hogy ne olvasd újra, hanem idézd fel, amit tanulsz. Ezt én akkor használtam, amikor vizuálisan is el tudtam képzelni egy ilyen dolgot, tehát elolvastam egy anyagot, és utána vizuálisan elképzeltem azt, hogy hogyan oldanám meg, hogyan csinálnám meg, vagy miként néz neki. Nem tudom, neked volt, vagy szoktál így ilyen módszereket így használni? Vagy?
1: Igen, ezt, amit mondasz, az abszolút úgy, hogy én alapvetően egy ilyen dramaturgnak készültem, meg ilyen filmrendezőnek.
2: Akkor biztos, hogy volt.
1: Igen, tehát hogyha kezdhetném újra, vagy csinálhatnék ilyet is, akkor én nagyon szívesen foglalkoznék ilyen vizuális, tehát rendezni, vagy filmet csinálni. Úgyhogy nekem ez így automatikusan mindig fut egy mozi a fejemben, már csak így magától, és tényleg sokkal, sokkal könnyebb, hogyha ezt egy filmben, vagy egy ilyen filmszerűen képzelem el, és nem egy ilyen szövegben. Valóban így van.
2: És ehhez hasonló az, amikor nem újraolvasod sokszor a dolgokat, hanem megpróbálod felidézni. A tanulásnál vannak azok az emberek, akik 15-ször ugyanazt elolvassák. És akkor azt hiszi, hogy azért, mert 15-ször így elmantrázta, akkor utána benne marad, nyilván valamennyire ott fog maradni, de hogyha 3-4-szer elolvasol valamit, és utána te magad megpróbálod visszaidézni, sokkal könnyebben fogsz tanítani, a verseket amúgy így szokták tanítani szerintem, sokkal könnyebben tud megegyezni. Erre egy nagyon érdekesség, hogy a különbség a tanulási metódikák között. Nekem volt egyszer egy osztálytársam, én direkt nem említem, hogy mikor, meg hol, meg merre, aki bemagolta az egész tananyagot arra a feleletre. Tudta, hogy felelni fog, és általában nem menne ki jól a tanulás, és szóról szóra elmondta az órán azt az anyagot, amit a tanár kérdezett. Viszont nyilván a tanár mondta, hogy értem, tök jó, de nem ez lenne a feladat, úgyhogy nem tudott olyan, tehát kapott egy 3-ast mondjuk erre a felletre amúgy, mert hogy tényleg rettel fáradtságot meg az időt, de amit én 2 óra múlva újra kihívták volna a kérdésre, amit következő tananyagnál, akkor lehet, hogy meg nem tudott volna semmit, mert akkor nem készült volna éppen erre. És mennyivel másabb, hogyha meg nem bemagolta volna, hanem párszor elolvassa, és megpróbálja a saját szavaival elmondani, átadni, akkor is sokkal nagyobb lehetőséged van megjegyezni a dolgokat. Akár nálunk is, hogyha most én elmennék egy riportot csinálni egy cégnek, akkor nyilván nem egy az egybe akarnám én azt átadni, hanem nyilván megírtam, elolvastam, stb., de utána a saját szavaimmal próbálom meg átadni.
1: Hát igen, ehhez kell a másik oldal, aki elviseli azt, hogy esetleg átfogalmazod azokat a fantasztikus gondolatokat, amiket ő adott át neked, mert van, aki tényleg azt, hogy szó szerint kérem. Én nekem az egyetemen volt egy-két ilyen tanárom, hogy semennyit se léphettünk le a jól kitaposott ösvényről, szóval egy kicsivel többet értelmeztünk, akkor azt, hogy maga nem azért van itt, hogy gondolkodjon, hanem azért van itt, hogy levizsgázzon, ugye hallgatónak hívják az egyetemen a diákokat, szóval ez nekem elég sok mindent elmond. Na mindegy, de a legtöbb tanár azért nyilván értékeli, mert ez azt jelenti, hogy hajlandó voltál gondolkodni azon, amit ő mondott, szóval szerintem ők vannak többségben.
2: Hát igen, ez a régi időkben, amikor olvas ki a könyvet, és akkor 128. oldalt írd le. Hát, hogyha fotomemóriám lenne, nagyon örültem volna néha neki, de hála Istennek sokszor nem találkoztam ilyen nehézséggel. A másik, amit nagyon szeretek, az meg, hogy nem egyszerre tanulod meg a tanulnivalót, hanem napok elteltével különböző ismétléseket teszel. Tehát mit tudom én, a mai napon most elolvasod azt az anyagot, ami neked ott a szerző jogvédelemről vonatkozik. Holnap mondjuk átnézed, holnap után megpróbálod elmondani, vagy kipróbálni, újra átalakítani, azt megformázni. 3 nap múlva újra átolvasod, és akkor a 4. napon meg újra megpróbálod egy ilyen felületesen átolvasás után elmondani. És tehát minél többször ezt megteszed, akkor így megmarad. És ezt mondják is amúgy az agyi működésben, hogy minél többször ismételsz valamit, annál jobban, annál mélyebben benne marad a fejünkben, mint akár egy biciklizés, vagy bármi. Ellenkező esetben meg, hogyha nyelvtanulás egy nagyon jó példa volt, ott megtanultad évekig, vagy hónapokig nem használod, és teljesen kikopik. Tehát ugye a háttér, de vissza tud jönni. Viszont, hogyha sűrűn, folyamatosan ismételgeted, akkor az meg tud maradni hosszú távon, giga sok ideig is akár. Nekem ez nagyon tetszett, nem tudom, hogy te.
1: Nagyon-nagyon jó. Hát én az érettségére tanultam úgy, ott is természetesen ilyen különböző tanulási sebességű emberek vannak. Ugye vannak a maratoni futók, akik elkezdik a felkészülést, és egyenletesen tanulnak, és szépen minden nap hozzátesznek, és szépen elkezdik már októberben.
2: Sok ilyen nem találkoztam.
1: Én igen, de és akkor vannak a sprinterek, meg ezek a rövid távfutók, én is egy időben ilyen voltam, most már nem, mert most már nem fér bele. És akkor viszont tényleg az volt, hogy rövid idő alatt kellett. Én például teleplakátoltam a szobámat, meg az előszobát, tehát ameddig a családom tolerálta. Tehát az érettségére úgy készültem, hogy így kiragaszgattam, akkor még csak cellux volt, úgyhogy szedte le a falat, nagyon örültek a szüleim. De nagyon sok minden. Tehát voltak olyan szavak, mondjuk oroszból, vagy valami, vagy évszám, amit az Istennek nem tudtam megtanulni egyszerűen valamiért kidobta az anyám, és akkor ezeket én mind fölírtam, és akkor ahányszor elmentem ott a fal mellett, vagy a cetli felett, egyszerűen bekúszott az anyámban.
2: És látod, ez egy kicsit visszajön arra, amikor bevizualizáltad a dolgokat, hogy tudod, hogy ott az előszobában, amikor elsétáltál, azon a cetlin mi volt.
1: Így van.
2: És nem a szóra emlékszel, igen, hanem az, hogy hol sétáltál el, és oda mi volt írva, és miért.
1: Igen.
2: És
1: igen,
2: így bekapcsol,
1: igen,
2: egy ilyen régi memória, reflex kb. A másik, ami nekem kevésbé működik, ez amikor próbáld meg elmagyarázni egy, nem tudom, 2-3 éves időszintjén azt a tanultakat, a dolgokat. Ebben én nem annyira voltam sose jó.
1: Azt... Nem volt az ettőrelmed?
2: Nem.
1: Túl intelligens vagy.
2: Ne, köszönöm a bókot. Nem, nem reagálok. Már
1: este fél 8-kor megengedhetjük magnak, egy kicsit froszlizzak.
2: Igen. Hát inkább azt mondanám, hogy túlságosan ilyen néha szofisztikáltan próbálok elmondani dolgokat, mint aki hallgatja a rádiót, néha hallgatja, hogy miként szoktam beszélni, és nem mindig tudom így nagyon leegyszerűsíteni. Pedig ez egy nagyon hasznos dolog, pont egy partneremmel beszélgettem, aki mesélte, hogy neki a legtöbb üzleti lehetősége, olyan pénzügyi területen dolgozik, azért keletkezik, meg úgy keletkezik, mert ő nagyon jól tudja lerövidíteni, meg csak azt mondja el, ami szükséges, utána így nem mond többet. Mások meg, mit én, lyukat beszélnek a hasába, hogy még ezt is megmutatja, ilyen számítás, úgy, amúgy, amúgy, arra azokra nem is biztos,
1: hogy én azt hiszem, hogy ebben jó vagyok. Én azt hiszem, hogy ebben a sűrítésben jó vagyok, hogy tényleg megszoktam azt, hogy nem az a kérdés, hogy nekem mennyi időre van szükségem ahhoz, hogy elmondjak dolgokat, hanem hogy mennyi időm van.
2: Ja, igen, igen. Ez a tipikusan, mint amikor tartani akarsz egy előadást, és akkor
1: készülsz. Ó, hányszor történt meg velem, hogy én voltam az x-edik, és mire hozzám, vagy az utolsó, és mire hozzám került a sor, addigra mindenki kicsúszott az időből, és akkor a végén nekem volt mondjuk 2 percem, és akkor 2 perc alatt kellett összefoglalni. Most, igen, is előfordult velünk a kolléganővel, most kint voltunk külföldön egy projekt megbeszélésen. Mindenki szétprezentálta magát, nekünk már tényleg 2 percünk se volt, tehát már túlfutottunk az időn. És akkor azt mondtuk, hogy én magyarok, mi nagyon kedves emberek vagyunk, úgyhogy ebéd előtt nyilván nem fogunk itt egy újabb 10 percet rányomni, úgyhogy 3 mondatban elmondjuk, hogy mi mit csináltunk. És mindenki annyira örült, és mindenki úgy odafigyelt, és nem az volt, hogy na, és jönnek a magyarok, akkor soha nem fogunk már ebédelni, ami felvillanyozódtak, és tényleg meg tudtuk fogalmazni, 3 egyszerű mondat.
2: És ez lehet, meg is marad
1: mindenki. És azt biztos megjegyezték, igen. Jó, van még esetleg ilyen?
2: Van, mondhatok, de később is mondhatok akár.
1: Jó.
2: Talán egyet, ami még így érdekes és hasznos lenne, szerintem a diákoktól kezdve a munkavállalókon át mindenkit érinthet, az amikor megpróbálod a miértjét megtalálni a dolgoknak, hogyha valamit tanulsz, most nyilván egy versnél így nehéz a miérteket keresni, de ha valamit megtanulsz, akkor elkezdesz mögé menni, mit tudom, hogyan működik, miért úgy működik, miért így kapcsolódik ehhez a témához, tudsz-e rá esetleg egy példát fűzni, mondani, mert ha érted a miértjét, akkor már nem csak egy információt kapsz, hanem már egy működés is van a kezedben, és akkor már érvényes lesz ez a 70-20-10-es szabály is, hogy a gyakorlati tapasztalásod is meg lesz, hiszen tudod, hogy működik a hajtómű, nem csak elolvastad a könyvet.
1: Oké, jól van, akkor most elmegyünk egy kicsit zenélni, és akkor a végén még összejövünk egy záró gondolatra, és főleg arra, hogy és miért jó ez az egész tanulás téma amúgy egyébként a cégeknek.
2: Vagy miért nem?
1: Vagy miért nem?

0: Rendszámváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És akkor itt vagyunk ismét, és egy záróblokkra visszajöttünk Istvánnal. A tanulásról volt ma szó, és igyekeztünk körbejárni stílusokat, módszertanokat, trendeket. És most föltesszük azt a kérdést, hogy amúgy miért éri meg a cégeknek fejleszteni a saját embereit, mert ugye általában azzal a kétellyel szoktam találkozni, hogy na jól van, rendben van, kiképezzük az embert, megtanítunk neki egy csomó mindent, és akkor utána elmegy, és elviszi a tudást, kiviszi a szabad piacra, esetleg ő maga megcsinálja. Mondjuk például többek között erre találtuk ki ezt az új módszert, ezt most nem akarom tovább itt ragozni. Én igazából egy ellenkérdést tennék fel, hogy mi van akkor, hogyha nem képezzük az emberünket, és ott marad a cégnél, és egy ilyen elavultabb tudást hordoz, és annak az iránti félelmünkben, hogy esetleg túl okos lesz a munkatársunk, és túlságosan megtanulja azokat a modern készségeket, inkább nem akarunk bele nagyon sokat fetszölni. Ez sajnos bizonyos életkorú munkavállalóknál már sajnos elő szokott jönni ez a dolog, hogy hát minek tanítsuk, hát már elmúlt 50.
2: Ez úgyis hamarosan nyugdíjba megy.
1: Miközben még egyrészt rengeteg idő van addig, és hát a jelenben lehet, hogy nem fogja tudni csinálni a munkáját sem, hogyha mondjuk erre főleg a digitális kompetenciákra nem kezdjük az embereket rá szoktatni, meg rátanítani. Szóval igazából az a kérdés, hogy miért éri meg a cégeknek, hogy az embereikbe fektessenek, hogy ilyen csúnyán fogalmazza.
2: Amúgy ez egy kétélű dolog, vagyis nem is kétélű, hanem két lehetőségű, inkább így mondanám. Az egyik, ami szerintem megérheti, hogy a munkavállaló is egyfajta plusz elégedettsége lesz, hiszen hogyha én tanítom és képzem az a saját kollégáimat, vagy akikkel vele együtt dolgozom, és segítem őket, akkor az a tudás által ők is motiváltak lesznek, hogy én ott maradjak, mert azáltal a tudás által ők is többek lesznek, és értéket tudnak pluszban teremteni, meg hálások is lesznek, hogy én képzem, tanítom őket, akár például mondjuk az ilyen edukációs programok, amiket szoktak csinálni, valakit beíratnak egy egyetemre, és akkor utána még 2-3 évig akár ott marad pluszba a cégnél, és akkor finanszírozza is. Tehát, hogy van egy csomó ilyen pozitív hozadéka. A másik meg, hogyha képezzük, fejlesztjük a saját kollégánkat, és nem vesszük el a motivációját, akkor talán szerintem még ott az is benne van, hogy az adott kolléga tud valamit fejleszteni, javítani, és még nem is biztos, hogy szakembert kell hívni, hanem tanul valami olyat, amit utána be tud hívni a céges gondolatokba.
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor van az interjú kérdések, amik ugye múlt héten Zoliról beszéltünk, és van egy ilyen kérdés, hogy akkor mostanában mi motivál téged, és stb., akkor nagyon-nagyon sok ember adja azt a választ, és főleg a fiatalok, hogy szeretnék tanulni, fejlődni. Ez egy trendé vált, és ez egy természetes, hál' Istennek, egy természetes emberi igényé vált ez a fejlődés, tanulás.
2: Kérdés, mit gondol alatta?
1: Ez más kérdés, de hogy maga megjelenik ez az igény, és ugyanígy a kimenetelnél, amikor az exit interjúkat csinálják, ugye szoktak modern cégek csinálni, de egyébként szerintem ez bárki megcsinálhatja, hogy amikor elmegy a dolgozónk, akkor ne engedjük el búcsú nélkül a kapul, és ne csak annyit mondjunk neki, hogy na megállj csak, majd én megkeserítem az életed, hanem megkérdezem tőle, hogy te figyelj, megmondanád most, hogy már felmondtál, hogy valójában miért is mész el. És meglepődnének a vállalkozók, hogy mennyi ember válaszolja, mit csináltunk sokszor ilyen exit interjúkat, még külsősnek elmondják, hogy azt mondják, hogy nem tudtam már tovább fejlődni a munkakörömben, nem tanultam semmi újat, ugyanazt a dolgot csináltam monoton most már 3-4-5-10 éve, és egyszerűen kerestem egy olyan helyet, ahol tudok egy kicsit még fejlődni. Lehet, hogy egy picit kevesebbet is keresek, majd az évek során, ahogy a tudásom nő, majd nyilván fog nőni a keresetem is. Tehát, hogy az embereknek nagyon fontos a belépő, meg a kilépő motivációban az, hogy ők tudnak-e nálunk fejlődni, tanulni, vagy sem.
2: Ebben amúgy egyet tudok érteni, amikor én dolgoztam cégeknél, és tőlem kérdezték, nekem volt egy ilyen indokom annak idején, hogy én szeretnék konferenciákra járni, szeretnék oktatásokra tanulni, szakmailag szeretnék fejlődni, és hogyha ahol volt lehetőségem rá, ott megcsináltam, ahol nem, ott magamnak finanszírozgattam saját zsebből, és egy idő után azt mondtam, hogy jó van, köszönöm, és elég volt, és elmentem oda, ahol meg erre rászántak egy minimális keretet, és nem hiszem, hogy egy vállalkozásnak, hogyha most nyilván ott munkaköröktől is függ, meg nem mindig ugyanazok a költség, de hogyha évente egy 50-150 000 forintot erre rá tud szánni, azzal csődbe vinne egy vállalkozást, cserébe viszont a kolléga az meg egyrészt ilyen felüdülésnek is tekintheti ezt, ugye elmegy egy ilyen kirándulásra, mint a Miss Mici varázslatos iskolabusza, hogy megtanul valami újdonságot, másrészt meg ad hozzá értéket, és a munkájában is alkalmazza. Én rendszeresen alkalmaztam, és amúgy meg állandóan sikerült új emberekkel megismerkednem. Tehát még üzletet is hozott.
1: Így van, és akkor záró gondolatként annyit, hogy tehát, ahogy megállapítottuk, hogy így a modern világban a 21. században, meg pláne majd később nem az számít majd művelt, meg tanult embernek, aki rengeteg lexikális tudást tárol valahol a fejében, hanem az is fontos természetesen, hanem az a fontos, hogy ki hogyan tudja ezt a tudást alkalmazni, új tudásokat beépíteni, és a kedves hallgatóknak felteszünk így egy kérdést a végén, amit akár így ma este során, vagy holnap is feltehetnek maguknak, meg megválaszolhatnak, hogy mi az, amit legszívesebben megtanultak volna az életük során, de mindig halogatták. Van-e valami olyan téma, ami már nagyon régóta érdekel, de még nem szántad rá az időt, mert azt mondtad, hogy majd holnap, vagy majd akkor, amikor. Tehát, hogy mi az a kis mikrotanulási célod, amit tovább nem akarsz halogatni, és írd meg nekünk, vagy pedig csak simán csináld meg. Sok sikert kívánunk mindenkinek a tanuláshoz. Szerintünk ez egy nagyon izgalmas téma volt, vagy legalábbis én nagyon sokat tanultam. Köszönöm szépen István az inspirációt. Én egyébként úgy is szoktam jól tanulni, hogyha valakivel beszélgetek, nekem ez az egyik nagy tanulási stílusom. Az interakciók, mert ha egyedül magamban ülök, nem mindig jutnak eszembe zseniális dolgok, de amikor valakivel elkezdek beszélgetni, akkor így hirtelen inspirálódom, úgyhogy
2: annyira
1: nagyon jó volt.
2: Annyira fényezel itt a teljesen.
1: Hát itt tetszőlegesen belülhetne most éppen terülsz itt.
2: Hát azért, jó helyen lenni, ezt is szokták mondani.
1: Így van.
2: Sokan mondják, hogy szerencse kell az üzletben, előtte sokszor ott meg kell jelenni, hogy szerencséd lehessen, különben
1: így van, igen,
2: más talál meg.
1: Szóval mindenkinek nagyon szép estét kívánunk, és jövő héten egy újabb izgalmas témát fogunk majd boncolgatni, ez pedig ugye vélhetően az lesz, hogy hogyan tudunk beslisszolni, bekerülni egy céghez, és ott mi fog velünk történni, illetve hogy minek kell, hogy történjen az új munkatársakkal. Tegyük fel, hogy már mindenki nagyon ki van képezve, meg van tanulva, megtanulta, szereti, és innen fogjuk folytatni a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok!
2: Szép estét mindenkinek!
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retro Net.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

egy életen át. Úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ. Fájdalmaink a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk. Köröttem kusza az élet, kusza a sor.

Four.